0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

všetko vedia. O slovách, čo sa drali na svet, no nikdy som ich

smrť, presne na život. Neskoro na smrť, presne na život.

Naschios.

Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 7-e hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A soproni evangélikus templom harangját hallották. A hagyomány szerint a soproni evangélikusoknak már 1522-ben Luther Márton szellemében prédikált Kristóf szerzetes az egykori ferences templomban. A gyülekezet maga 1565-ben Gerengel Simon lelkész vezetésével alakult meg. Sopron mindig is kétnyelvű, német-magyar város volt. A reformáció is azért hathatott olyan gyorsan a városban, mert a nyelvi akadályt nem kellett legyőznie. Az evangélikus gyülekezetben először az 1793-tól 1803-ig itt szolgáló Wilfinger János Ernő vezette be a rendszeres magyar nyelvű szolgálatokat. Az itt lakó német kisebbség mindvégig büszkén vállalta németségét és magyarságát. Több mint 2,5 évszázad telt el, amíg a ma is látható evangélikus templom felépült a belváros nyugati részén, a templom és a Színház utca között. A torony csak 1867. szeptemberétől díszíti az Istenházát. A harangokat a helyi mester Seltenhofer Frigyes öntötte. Ekkor került a toronyba a Miatyánk, a Hősök, a Béke és a Hűség harangja. Az első világháború csak ez utóbbi élte túl, és 1921. december 14-én ezrepítette világá a népszavazás eredményét. Sopron magyar város maradt. A Civitas Fidelissimát a 17,5 mázsás hűségharang zúgta nyugatról keletre, északról délre. 5 évvel később a sok viszontagságot megélt templomtoronyban már ismét 4 harang lakott. A második világégésnek a Miatyánk harang esett áldozatául. 1948-ban pótolták. Az ezredfordulón e 4 harang hirdette a soproni evangélikusok hűségét az Istenhez és a magyarsághoz.

0: A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban elsőként Baranyi Csabát ismerhetik meg, aki színészként, műsorkészítőként, divattervezőként, valamint íróként is tevékenykedik. Majd Kovács Antal Máté zenész érkezik hozzánk, aki a Románodrom cigányzenekar perkásaként vált ismerté. A riporter Tóti Kenikő.
2: Baranyi Csaba sokoldalú ember, alkotó, aki színészként, műsorkészítőként, divat és stílus tervezőként, valamint íróként is tevékenykedik. Életútját nagyban meghatározta személyes élettörténete. Egy több gyermekes cigány családban született, ritka szívbetegsége miatt azonban az orvosok két napot sem jósoltak neki, de sikeres műtétek sora után végül életben maradt. A nehéz kezdetet követően a fiú kálváriája azonban nem ért véget. Édesanyja gyermekotthonba adta, majd onnan nevelőszülőkhöz került, ahol sok szenvedést élt át. 2008-tól ismét állami gondozásba került, ahol a traumát megélt gyermekből nevelői és pedagógusai segítségével lassan tudatos, sikeres felnőtté vált. Sorsát önéletrajzi ihletésű könyvében Tükörszív igaz történet egy fiúról, aki otthon keresett és magára talált címmel írta le, amely idén jelent meg. 2017-ben a gyermekváros igazgatói elismerő oklevelét vehette át, 21-ben pedig kiemelkedő szorgalmáért és közösségi tevékenységéért Károlyi díjat adományoztak neki. Csaba azt vallja, célja, hogy a megbocsátás által példát mutasson másoknak, illetve valódi értéket, kapaszkodót, reményt adjon az embereknek. Köszöntöm a stúdióban Baranyi Csaba színészt, írót. Idén ugye megjelent az első könyved, és köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba.
3: Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Kedves Csaba, a könyvedről majd beszélünk, mert ahhoz, hogy értsük, hogy mi van a könyvedben, ahhoz ismernünk kell az életedet, ami ugye nem volt egyszerű már az induláskor sem, hiszen ugye a születésed után nem sokkal kiderült, hogy van egy gyógyíthatatlan szív- és érrendszeri betegséged, és emiatt számos műtét vár rád.
3: Igen, én azt szoktam mondani, hogy megszületni se volt könnyű. Én 97-ben születtem, az én betegségem tulajdonképpen egy sinus inversus, ami azt jelenti, hogy jobb oldali szívvel születtem, és abban az időben egyébként még az orvosok sem tudták, hogy tulajdonképpen mi ez, hogy kell ehhez hozzáállni, és ugye én gyöngyösen születtem meg, és egyből hoztak fel Budapestre, mert édesanyám, amikor egyszer etetett, akkor nagyon rángatózni kezdtem, mindenféle bajom volt, és nem tudták, hogy mi ez, és két dologra tippeltek az orvosok, hogy mi lehet, hogy vagy vérmérgezés, vagy valami vérkeringési betegség.
2: Probléma.
3: Az a lényeg, hogy egyből hoztak fel Budapestre, és ott a klinikán azonnal műteni kellett, mert egyszer annyira súlyos volt, és édesanyámnak azt mondták, hogy búcsúzzon el tőlem, mert 2% esélyt adnak arra, hogy túlélem én ezt. Lát egy szülőnek, ha ilyet mondanak, akkor eléggé pokol neki minden másodperc, úgyhogy az édesanyám nem tudom, hogy miket élhetett át abban a több órában, de a szememben ilyen szempontból egy elég erős személyiség. De hát itt vagyok.
2: Ez a lényeg, hogy itt vagy, és ezt az egész történetet, amiről beszélgetni fogunk, le is írtad, ugye? Tehát te voltál a hetedik gyermek a családban, és még van egy húgod. Amikor ez a betegség megtörtént, és ugye műtéted volt, utána mi volt?
3: Megműtöttek, sikeres volt a műtét, de ennek egyébként több hónapi rehabilitációs folyamata
2: gyógyulási
3: volt.
2: Gyógyulási folyamat, igen, igen.
3: És valami szinte ez egy csodával felért, hogy a szüleimnek vissza kiadtak. Megkapták a lehetőséget arra, hogy hazavigyenek. Haza is vittek, de pár nap elteltével édesanyám úgy döntött, hogy visszaad a otthonba, mert egyszer nem tudja elviselni azt az érzést, hogy én bármikor meghalhatok. Hát úgy kell elképzelni, hogy úgy védett engem otthon, minden másodperc aludni nem aludt napokig, folyton azon kattogott, hogy lélegzem-e, hogy egyáltalán élek-e, és hogy úgy, hogy valami bajom legyen, mert akkor ő nem tudja, hogy mit csináljon, és úgy döntött, hogy vissza. Azért mondom, hogy ő döntött így, és nem apu meg anyu, mert apu ezt egyébként nem támogatta alapjáraton, és egyébként titokban is, legalábbis én úgy tudom, hogy igazából ő titokban hozott fel Pestre. De én ezért azért utólag hálás vagyok neki, mert ha nem lépte meg volna ezt, akkor én már rég nem élném. Szóval ilyen szempontból, és tudom, ez nagyon furának hangzik, de tulajdonképpen, ha úgy vesszük, ezzel ő engem megmentett. Én 2 éves koromig voltam csecsem otthonban, és folyamatosan nevelőszülőkhöz ajánlottak, de senki nem fogadott el ezzel a betegséggel. De aztán történt egy fordulópont, hogy volt egy olyan nevelőszülő házaspár, akik ezzel a betegséggel is elfogadták az én neveltetésem. Na és akkor kerültem 2 éves koromba. Hát olyan családhoz kerültem egyébként, ahol az anya rész roma, az apa rész nem roma. Ami kicsit fura ebben a helyzetben, hogy a nevelőszülő anya része, anyuka része volt a bántalmazó leginkább, hiszen az apa rész, apu állandóan dolgozott éjjel-nappal, szóval szinte otthon se volt. 8 évig voltam náluk. Egy a szexuális bántalmazáson kívül mindent megtett velem, ezt tudni kell. Ahogy teltek az éve, gondolkodtam rajta, hogy miért tehette ezeket a dolgokat, mert egyszerűen választ akartam kapni, és egyébként sok gyerek van így sajnos, hogy magukat okolják ez miatt, hogy bántják. Például bennem emlékszem, hogy volt olyan, hogy megvert, és én nem ráharagudtam, hanem magamra, hogy hát biztos én voltam a rossz, és azért.
2: Igen, bűntudat.
3: De közben ez nem igaz, nem így van. Csak valahogy nem akartam elfogadni azt, hogy ő engem nem szeret. Mindent megtettem aznak érdekében, hogy ő engem szeressen, de hát ő ellöntötte azt, hogy nem. És szerintem egyébként...
2: És miért nem?
3: Ezt én soha nem kérdeztem meg úgy tőle, mert elég hamar megszakadt a kapcsolatunk utána. Én arra gondolok, hogy az ő családjában, és ők is 8-an vannak testvérek, ő a legidősebb, ő az első szülött gyermek, és konkrétan ő nevelte fel szinte az összes testvérét. És a mama, Isten nyugtassa, sajnos nem úgy bánt vele sokszor, ahogy egy gyermekkel kell, és én szerintem egyébként próbálta azt a sérelmét rajtam kitölteni.
2: Neki saját gyereke?
3: Van, 4.
2: Őket nem bántotta?
3: Nem. Érdekes, mert igazából nem csak én voltam nála gyerek, hanem mellettem is több gyereket neveltek. Én voltam egyébként a legtöbbet nála, de körülöttem cserélődtek egyébként. És egyedül velem volt igazán nagyon durva. Érdekes. Volt 2 kisfiú, aki egyik már Olaszországban van örökbefogadva, a másik Amerikában, velük gyönyörűen bánt tényleg. Velem valamiért nem. És tulajdonképpen amilyen hangulata volt, nekem attól függött az én életem. Az én a napom, az én hetem, éveim. És egyébként párhuzamosan emellett engem többször műtöttek a kardiológián, mert több műtétre volt szükségem, mert ahogy nőttem, meg én úgy gondolom, hogy egyébként lelkileg is én tönkre voltam vágva.
2: Mi volt a vágyad?
3: Hát az, hogy egy olyan családban nőjek föl, ahol engem szeretnek.
2: Hát én azt mondom, hogy te egy nagyon erős ember vagy.
3: Hát,
2: és már gyerekként
3: Istennek
2: is köszönhető. Az voltál. A Jóistennek köszönhető,
3: igen,
2: úgy gondolod?
3: Igen, biztos. Amióta megismertem a hitet és a Jóistent, azóta én neki tudok be mindent, mert egyszerűen én azt gondolom, hogy én, mint Baranyi Csaba, én mai napig nem tudom azt, hogy én ezt hogy éltem túl.
2: Ezt az időszakot te túlélted, és terve volt veled ezek szerint a Jóistennek.
3: Így van.
2: Hogyan alakult tovább a sorsod?
3: 2008-ban volt az én forduló pont az életemben. Elkezdett rám panaszkodni a nevelőanyu. Nagyon érdekes volt egyébként a gyámosoknak, hogy velem nem lehet bírni, hogy én milyen rossz vagyok. Nem mondom, tényleg eleven voltam, mert nyilván a kamaszodok. 2008-ban 10 éves voltam.
2: 10 éves.
3: És hát nyilván csibészkedtem én is, hát hogyne. Mert nem kaptam ám péksütit 10 óraért az iskolában, meg ilyeneket. Én kaptam a többnapos palizet, a kenyérrel, azt csókolom. A többi gyerek meg frissen vett péksütemény, szóval így is meg voltam ám különböztetve, sőt. Na mindegy, és akkor nyilván vágytam a suli büfébe, ott voltak a friss gófrik, és én nem vettem, hát cselekedtem. Na mindegy. És panaszkodni kezdett egyszerűen, hogy hát baj van a Csabikával, és egyszer jöttem az iskolába, és otthon ült a gyámosokkal együtt a nevelőanyu. És mondják, hogy hát Csaba, akkor most beszélgessünk el, és hát nyilván úgy adt elő, hogy 100%-ig én jöjjek ki rosszul belőle. Én nem tudom ott mi történt, de én hamar levágtam, hogy neki mi a célja, és 2008-ban elkerültem tavaszán a Fóti Károly István gyermekközpontba. Hát nekem ott kinyílt a világ. Most gondold el, hogy egy angol parkos, több hektáros tavakkal, kastéllyal, gyönyörű fákkal terület. Hát persze nyilván a nevelőanyám azt mondta, hogy hát ne félj, meg fogok úgy verni, itt olyan rossz életed lesz. Hát nem lett, egyáltalán nem.
2: Jó volt?
3: Nagyon.
2: A Fóti gyermek otthon?
3: Nagyon, én nagyon szerettem. Úgy kell gondolni, hogy több ilyen burok van, mondjuk így, vannak az egészséges csoportok, vannak a különleges gyerek otthonban élő gyerekek, ott voltam én is. Oda olyan gyerekek mennek, akik szellemi vagy fizikai fogyatékosságaik vannak, vagy betegségük, illetve most már van a speciális ellátásban lévő gyerekek. Na és akkor így voltunk mi, és úgy volt, hogy egy csoportban volt egy csoportvezető nevelő, meg 4-5 nevelő. És ők 24 órás váltásban váltották egymást, és mindig volt velünk valaki, nyilván voltak kedvenceink, nekik is, a gyerekek közül, 9-en voltunk egy csoportban. Nagyon jó volt. Én mindig azt mondom, hogy nekem az az otthon. Én nagyon szerettem ott lenni, ott figyeltek rám, tanítattak minket, nagyon odafigyeltek a tehetséggondozásra. Például volt egy amatőr színjátszó csoport, és egyébként tudni kell rólam, hogy nálam a gyermekvárosban jöttek ki azok a traumák, amiket okozott a nevelőanya.
2: Ez miben nyilvánult?
3: Hát folyamatosan bántottam a gyerekeket, mindig azon voltam, hogy rossz napjuk legyen, minden a büntetésben voltam, szóval én nagyon rossz tanuló is voltam, gyűlöltem tanulni, és emlékszem, hogy könyörögtek, hogy Isten, csak a 8-at jár ki, 8-at jár ki, aztán lesz, ahogy lesz, csak jár ki. Kiártam, és akkor hát akkor mondom, innentől kezdve nekem Hawaii Dizsi. Hát nem. Jött a középiskola, és akkor volt, úgy hívják a nevelőmet, a Pavázsai Marian néni, és ő fogott meg engem, és vitt ezen az úton. Ő ismerte fel a tehetségeimet, hogy jól működöm a színpadon, hogy kreatív vagyok. Nyilván a színbetegségemből nem sportoltam, de észrevette a kézügyességemet, és én a Fóti Népművészeti Szakiskolában tanultam divastílus tervezést. Hát nekem az gyönyörű éveim voltak. Imádtam, hozzám hasonló emberek, gyönyörű volt. Szóval ott nőttem én föl, és az életeiként visszaigazol, visszaadta azokat a dolgokat, amiket én egyáltalán nem kaptam meg.
2: Mi lett volna akkor, hogyha a Fóti gyermekotthonban ez a tanár nevelő nem figyel fel rád, nem veszi észre a tehetségedet, mi történik akkor veled? Mert amikor ezt felfedezte, akkor téged olyan, mintha ráállított volna a színre, amin már egyenesen mehet tovább.
3: Igen.
2: Az élete.
3: Én ezzel a hogyan lett volna kérésekkel, sajnos nem tudok mit kezdeni, mert nem tudom.
2: Én se.
3: Viszont.
2: De azért meg szoktam kérdezni.
3: Viszont sose most már ezzel az agyammal tudom azt, például a szakmai életemre ezért nagyon sokszor visszaigazolódott, hogy én hiszek abban, hogy nekünk van egy küldetésünk. És hogy ott a szabad akaratunk, de a Jóisten mindig dob le nekünk lehetőségeket, és azt észre kell venni és élni vele. Nekem nagyon sok ilyen lehetőség jött a színház élettel kapcsolatban, és hál' Istennek én felismertem őket, és mindig éltem velük. Szóval, hogyha nem lett volna ez a nevelő ott, és nem figyel a tehetségemre, előbb-utóbb biztos, hogy jött volna valami. Ezért mondtam az isteni gondoskodást, hogy én Barany Csaba akkor 10-12 évesen, és azzal a tudással én biztos, hogy nem tudtam volna semmit. Úgy viszont megérzéseim azok mindig így vittek. Sokszor megkapom azt a kérdést, hogy mi volt az a fordulópont, ahol így kvázi megtértem így ebbe a dologba. Nem tudom. Nem tudom, mindig hajtott egy érzés, hogy nekem ez a dolgom, ott érzem jól magam, ezt fogom csinálni. És én ezt gondolom azt, hogy a Jóisten így választott ki engem arra, hogy amiket megéltem dolgokat, és amiket megélek, azt tudjam akár ebben a könyvnek a formájában is közvetíteni, és ebből is erőt adni, lelket adni az embereknek.
2: Az, amikor téged például ez a nevelő felkarolt, és megérezted benne a törődést, akkor ugye nyilvánvaló, hogy te már ezen az úton elindultál, és ugye be is kerültél aztán később a gyermekközpont színjátszók körébe. Hány éves voltál akkor?
3: Igen.
2: Ahol ugye a négyszögletű kerekerdőben Mikka Makkát játszottad. Ez milyen emlékként maradt
3: jaj,
2: meg benned,
3: imádtam.
2: És mit indított?
3: Nagyon szerettem. Ahogy említettem, én nagyon rossz tanuló voltam, és nagyon eleven.
2: De ebben jó
3: viszont
2: voltál.
3: Ebben, igen,
2: ezt a
3: színjátszó csapatot Maria néni vezette. És mondta, hogy gyere Csabi, gyere, jó lesz. Jaj, nem megyek, én mindig lázadtam. Persze, hogy mindig az ellentétét mondtam mindennek.
2: Igen.
3: Én nem megyek.
2: Igen, van ilyen típus, aki mindenre
3: abszolút.
2: Azt mondja rögtön, hogy nem.
3: Igen. Aztán gondolkodtam, jó, van, elmegyek, örüljön. Elmentem, és akkor, hát úgy kell elképzelni, mindent mi csináltunk, a díszletet, a ruhákat, minden. Ez annyira tetszett, mert akkor is nagyon szerettem rajzolni, meg verseket írni, meg mindent. Hát mondom, akkor jó, ez jó lesz. Akkor is az érzés jött, hogy na, itt jól érzem majd magam, és akkor egyből megadta a főszerepet, mondom, de jó, és szöveget tanultunk, folyamatosan törődtek velünk, és akkor volt egy pedagógus nap, és akkor mutattuk be a kastély márványtermébe, jaj, imádtam. És a gyermekvárosnak van egy Károlyi díj nevezetű díja, ami minden évben kihozta a pedagógusoknak, ez ilyen szakmai díj. Hát és akkor ott előadtuk, és tapsoltak, minden, és én mondom, én ezt szeretném csinálni, ugyanis amit cselekszem, az egy jó dolog. Örülnek nekem, középpontban vagyok, hát igen, és mindennek pozitív hatása van. Hát nekem ez az utam. Nyilván akkor még nem tudtam, hogy ez egyáltalán ez egy szakma, vagy micsoda. Azt tudtam, hogy én ezt sokszor akarom csinálni.
2: Tehát ez jó, megérezted.
3: Igen, és
2: jó.
3: Én szóltam Marianének, hogy Marianék, én ezt nagyon szeretném. És akkor folyamatosan tett bele előadásokba volt, mert amivel jöttünk Budapest, tehát az óriási szó volt. Mindig én képviseltem többek között a minisztériumban a gyermekvárost, meg mindenféle rendezvényen, és volt egy pedagógus, és sose felejtem, mert Zsuzsanének hívják, ő logopédus volt, posztos Zsuzsanéni, lejátszottuk az előadást, amiket kiküldtek hátra. Vagy a díjkiosztás. Hát én úgy meg voltam sértődve. A Zsuzsa néni utána odajött a díját adó után. Mi a baj, Csabika? Mondom, én nekem jár az a díj. Én nekem, akit fellépett. És akkor mondta Zsuzsa néni, Csabikám, majd te is egyszer ezt megkapod. Ja, mondom, én miért kapnám meg? Hát egyébként is ez egy szakmai díj. És képzeld el, hogy milyen a sors. 2021-et írunk, és felterjesztettek Károly díjra. Mert hát a kiemelkedő teljesítményemért, a gyermekváros jó hírének vivéséért, tanulmányaimért, és képzeld el, hogy megkaptam a díjat, nagyon örültem, és ő volt az első, akit felhívtam, hogy Zsuzsa néni, megkaptam, és azt mondja, hát a Sebikám, mondtam én. Képzeld el, hogy én magántanuló voltam a betegségem miatt egyébként, mind hevesen is, mind fóton is, és nekem volt egy úgynevezett egy személyes iskolám. Ami azt jelenti, hogy ugye egy héten bejártam kétszer-háromszor iskolába, de amikor nem, akkor otthon tanítottak. Ugyanúgy reggel 8-tól, mondjuk délig, meg egyig. Volt történelemtanárom, magyar, biológia, matek, minden. És úgy szerettem őket. Sőt, volt egy a Marica nénivel mindig alkudoztam, hogy kreatív műhelyet működtetett. És mondom, jó Csabi, akkor 2 óra tanulás, és hogyha jól tanulsz, akkor utána a következő 2 órában kézműveskedünk. És ez nagyon jó pedagógiai dolog volt, mert tanultam is, megtanítottak tanítani, ami nagyon-nagyon fontos nekem nyilván. Ezeket én most hasznosítom egyetemi éveim alatt, és utána meg adtak olyan élményeket, amik engem vitt előre. Úgyhogy ők nagyon jó pedagógusok abban a szempontból is, hogy vittek a kvázi kötelezettségeimen, és a tehetségemet is közben gondozták. Szóval igen, nagyon hálás vagyok nekik.
2: Aztán a színészkedés az annyira tetszett neked, hogy meg is próbáltad, ugye elmentél színészképzésre.
3: Igen.
2: Hogyan alakult tovább a sorsod?
3: Egyszer csak egy váratlan üzenetet kaptam, hogy van egy szinkron iskola, és hogy nem akarok-e oda járni. Hát mondom, dehogy nem. És elmentem, felvételiztem, ilyen kökényesi Ági, Kautsky, Armani, Kerekes József, szakmaki rémje játszik, hát tanított minket. Úristen, megyek, hát hogy nem mennék? Elvégeztem, ez egy 6 hónapos kurzus volt, nagyon szerettem. És volt beszédtechnika, akkor szövegalámondás, szinkronizált, tényleg nagyon jó volt. Balázs Andrea tanított nekünk ilyen, hogy mondják ezt, hát, hogy beszélgetés, hogy mi zajlik a lelkünkben, ilyen lelki órákat tartott nekünk. Nagyon jó volt amúgy, és elvégeztem, oké, és volt egy Deák Fruzsina nevezetű színésznő, akkor terjesztettem, hát én színész leszek, én olyan színész leszek, hogy úristen. És neki ez megmaradt. És elvégeztem ugye a képzés, és felhívott egy hét múlva, hogy van a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány, és hirdet meg fiataloknak felvételit. Nincs kedvem menni? Ó, mondom nekem, dehogy nem. Elmentem, és akkor Nyári Oszkár, aki ennek a vezetője már, 2000-ben nyílt meg ez a hely. Felvételiztem Oszinál, felvett, és ez volt augusztusban, és képzeld el, hogy születésnapomkor debütáltam a legelső darabban, az I'm Online-ban, és ez mai napig még játszom. És idén leszek 10 éve ott. És persze közben elvégeztem a Pest, a Bánfalvi Ágnes stúdióját, közben játszottam más színházban is, meg a Hárt társulatban is, szóval sok helyen kipróbáltam még magam, meg a Független Színházban is. És tudod, így jönnek a dolgok, hogy elkezdődött, kaptam lehetőséget, felismertem, teljesítettem, és mindig a munka hozta a többit. És ezért nagyon hálás vagyok, hogy 10 éve én ezt csinálhatom, és remélem, hogy jó sokáig csináltam. A színházzal is, hál' Istennek, egyik is ezt szeretem a Karaván Színházban, hogy járunk ki településekre, vidékre, olyan helyekre jutunk el, ahol van, nem jut el a kultúra. Szinte semennyire. És visszük a gyerekeknek. Múltkor is voltunk Gyulajon, és ott a gyerekeknek előadást játszottunk, mert foglalkozásokat tartottunk, zenés foglalkozásokat, drámaórát, Green Boxot, szóval nagyon kis színes programot vittünk, és ott voltak a gyerekek, és hogy maradjunk már, még jöjjünk majd máskor is, és de jó volt, meg úgy ők is ezt akarják csinálni, és nagyon hálás vagyok, ezeket megélhetem amúgy, és azért is, mert egyébként nekem vérszerinti családom, ők nagyon nehéz helyzetben vannak, egy gyöngyös patent.
2: De te és... Látogattad őket később?
3: Én hálásnak jobban vagyok egy-két testvéremmel. Két nővéremmel tartjuk a kapcsolatot, szoktam is lejárni néha hozzájuk.
2: Mikor kerested meg először a családodat?
3: 18 éves lettem, és akkor már nyilván én döntettem el, hogy bizony. És én felkerestem a szüleimet, de csak azért, hogy ne legyen bennem az, hogy mi lett volna, ha. Ugye? Mert sajnos történt az én családomban egy tragédia, hogy az egyik testvérem 29 évesen elhunyt. Egy banális dolog miatt, építkezés volt, megcsúszott, lezuhant, kész. Igen. És én azóta nagyon próbálom tudatosan megélni azt, hogy igen, tudom, mi történt, mi volt a múltban, de ez nem befolyásolja a jövőmet. Azért, mert egy életünk van, és egy családunk is. Igen, nem mi válogatjuk meg a családunkat, de ha már megvan, és van lehetőségem, és itt vagyok, azért ne felejtsük el ezt a 2% esélyt annó, és a Jóisten megadta, hogy itt vagyok a jelenben, hát én nekem kutya kötelességem. Én úgy érzem, hogy tartsam a kapcsolatot velük, még akkor is, hogyha nem egy olyan rendszeres kapcsolattartás, de azért tudjuk azt, hogy mi van velük. Anyám támékkal, én nem vagyok jóban annyira, de azért mindig érdeklődöm, hogy mi van velük, mert ha valami baj lenne, nagy Isten, én ott legyek nekik.
2: Azt fontos tudni, hogy honnan származik az ember.
3: Igen.
2: A származásod az azért mennyire fontos például,
3: ja, nekem
2: az, hogy roma családból születtél.
3: Egyébként képzeld el, hogy ez nekem az elmúlt 4-5 évben lett fontos. Én előtte ezzel egyáltalán nem foglalkoztam, mert egyrészt nem olyan környezetben nőttem föl.
2: Hát ott talán nem is tudtátok magatokról, mert sokan
3: de
2: elmondták, akik gyermekotthonból jöttek, ahol velük ezt nem tudatosították.
3: De tudatosították velem. Egyébként amikor hevesen voltam még, akkor engem nagyon sokszor cigányoztak. Uh-huh. És érdekes mód, hogy egyébként ez a tanulmányaim során mindig egyedüli romaként voltam az osztályban. Ezeké most is így van, képzeld el. És tudod, mit találtam ki? Ugye most diplomáztam le, és nekem jövő pénteken lesz a diplomaosztóm. Dunaújvárosi Városi Egyetemen tanultam, üzleti kommunikációs szakon, és képzeld el, hogy azt találtam ki. Egyedüli roma vagyok a szakomon. Nagyon érdekes. Egy középsuliba is így volt, általános suliba is. Ez is sok mindent azért lefed. És azt találtam ki, képzeld el, hogy amikor majd felszólítanak a színpadra, akkor egy hatalmas roma zászlót fogok vinni, és akkor azt úgy lobogtatom, és én olyan büszkén fogom érezni magam már csak azért is. Egyrészt ahonnan indulok, a származásom, és hogy igen. És én tudom, miért vagyok arra büszke, hogy roma vagyok, mert annyira színes a mi kultúránk. Úristen nagyon. Hát divastílus tervező szakon végeztem első szakmámat, és képzeld el, hogy minket beneveztek egy versenyre. És én csináltam egy görög per cigány motivumokkal készült estéi ruhát. És képzeld el, én nyertem azt a versenyt. Úristen, nagyon szeretem a cigány kultúrát, viszont azt hozzárakom az igazsághoz, hogy mivel engem ez nem ezt határoz, mert nekem ezt nem kérdés számomra, hogy na, te büszke vagy cigányságodra, mert nekem ez annyira alapvető dolog, hogy hát hogyne. Én szoktam is mondani, hogy nem a többség határoz meg, hogy persze vannak nyilván veszekedős romák, persze ez a többségi társadalomban is ugyanúgy elmondható, de hogy nehogy már azért bélyegezzenek meg engem, mert a másik olyan, amilyen. És ne adj Isten, ő is roma, meg én is. A
2: Covid alatt azt érezted, hogy valamit még tenned kellene, és akkor elkezdtél könyvet írni az életedről. Hoztál is egy példány belőle, Tükörszíva címe, és ugye az van alatt, hogy igaz történet egy fiúról, aki otthont keresett és magára talált.
3: Ez a könyv egyébként 5 éven át íródott, a gondolat megszületéséről egészen a megjelenésig. Az indított el bennem ezt a könyvnek a megírását, hogy nagyon sok olyan történetet hallottam, kortól függetlenül, akik arról számoltak be, hogy valamilyen bántalmazás, abúzus áldozatai. Én olyasmi platformot akartam ennek találni, ami maradandó, ami személyes lehet akár. Nem azt akarom, hogy megélje velem, hanem az, hogy reflektáljon a saját életére, hogy neki milyen szerencsés. Most ezt lehet, hogy én hangzik elsőre, de hogy nagyon szeretünk panaszkodni. Én is egyébként hozzáteszem. Viszont most már igyekszem tudatosítani azt inkább magamban, hogy oké, lehet, hogy ez most nagyon rossz, de annyi jó történik, és erre kell koncentrálni. Ezt most is tanulom, hozzáteszem. Na, szóval, hát jött a Covid, leállt minden, és hát mit csinálj, mit? 3 hétig nagyon jó volt ez a pihenés, tényleg abszurd. De aztán jött egy idő, amikor, hogy Isten, mit csináljak már, de megőrülök. És akkor jó, hát egyszer aludtam este, és akkor így eszembe jutott ez a könyv. Láttam a fejezet címeket, maga címet, a logót, hogy miket írok bele, az mindent, tényleg mindent. Na, fölkeltem hajnali 2-3-kor, leültem a géphez, és elkezdtem este csak úgy, ami jött, és így emlékszem, mondtam a Jóistennek, hogy Istenem, ha tényleg ennek meg kell születnie, akkor te meg fogod adni azokat a segítségeket, amik eljutatják a nagy egészhez. És megadtam. Goda Krisztinával írtam ezt a könyvet, ő egy filmrendező, producer és forgatókönyvíró is, tüneményes nő, imádom, nagyon szeretem. És vele egyébként a Színművészeti Egyetemen találkoztam, mert volt egy nyári táborunk a Karavánszínházban, és ott találkoztam vele, és vele írtam meg ezt a könyvet, és nagyon hálás vagyok innen is neki. Van a hátulján, ha megfordított, egy idézet.
2: Igen. Ha van egy álmod, ne hagyd, hogy bárki is elvegye tőled, és örökké hidd, a lehetetlen mindig lehetséges.
3: És nekem ez az üzenetem.
2: Valószínűleg nagyon sok embernek kapaszkodója lehet majd ez a könyv, bár én nem olvastam még, csak ugye olyan dolgokat, amiket írtak róla, illetve te magad is írtál róla, és ugye azt írod, hogy a lényeg abban rejlik, hogy hogyan viszonyulunk a sorsunkhoz, és mit kezdünk mindazzal, amit kaptunk.
3: Igen, ezért mondtam azt, hogy, és egyébként ez a válasz is arra a kérdés, hogy mikor döntöttem el azt, hogy a jó utat választom, mert ugye ezt valljuk be, hogy valaki, vannak olyan emberek, akik mondjuk a rossz utat választják.
2: Hát erre mondja a nota, hogy két út áll előttem.
3: Igen. És valamit velem hála Jóistennek azt fogalmazott meg, hogy na, én nem akarok olyan lenni, mint a nevelőanya, vagy nem akarok olyan ember lenni, mint azok a felnőtt emberek, akik kerülnek a gyermekvédelemből, és bűnözők lesznek, börtönbe jutnak, mert ilyet is láttam magam előtt, hanem akkor, ha már van ez az élet, akkor próbáljuk kimaxolni a jó utat.
2: Most jelenleg hol érsz, Csaba?
3: Ugye egyetemista voltam, per vagyok, mert még leszek is, és én felköltöztem a Reform Szakkollégiumba tanulmányaim miatt, és ott lakom most. Jóisten segít, remélem, hogy megsegít, és akkor szeretnék egy lakást magamnak.
2: Sikerüljön neked, hogy az önálló életedet el tud indítani. Elég sok muníciót szereztél az elmúlt időszakban ehhez, úgy tudásban, mint szerető környezetben.
3: Köszönöm.
2: Akár ugye a munkád révén, és hát ugye a könyv révén is, mert hogy ezáltal azért ismertél, váltál, nem állsz meg
3: nem.
2: Ennél az egy könyvnél.
3: Nem, ebből igazából ez a könyv még csak egy belépő, mondjuk így.
2: Hát úgy legyen. Baranyi Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és elmesélted az életed történetét, és lehet, hogy olyan hallgatóknak, akiket mondjuk ez különösen megérintett, az segít majd az életük további folytatásában.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és legyen így.

Kovács Antal Máté zene iránti érdeklődése édesapjához, Kovács Antalhoz és nagyapjához, Kovács Antal Gólymához köthető, akik az Andodrom zenekar alapítói voltak. Gyerekként édesapja gitározni tanította, de hamar az ütős hangszerekre váltott. Később a zenei ritmus alapját adó perka hangszerek megszólaltatásának mestere lett. Ma ő az ország egyik legkiemelkedőbb ütőhangszerese, aki több zenekar tagja, nem csak ütősként, de gitárosként is. Amire igazán büszke, az a nemrég alakult a Kovács és a Cigány Karaván formáció. Kovács Antal Máté nemzetközi színpadokon is megmutatta tehetségét, számos külföldi koncerten van túl, és büszke arra, hogy ő lett a világ első Olá Cigány endorszere. Emellett műsorvezetőként is tevékenykedik, és a fiatalok oktatásával is foglalkozik. De a tudás átadása mellett az ifjú zenész tehetségeket arra is figyelmezteti, hogy erre a pályára csak az lépjen, akiben a tehetség mellett az alázat és a kitartás is megvan.

0: Köszöntöm a stúdióban Kovács Antal Máté, zenész, műsorvezetőt.
1: Köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást.
0: A portréban ugye az egész életedet fogjuk felgöngyöríteni, tehát kezdjük az elejétől. Hát inkább a születésedtől, zene iránti érdeklődésed, ugye az már nagyon korán elkezdődött. Milyen családban születtél?
1: Hát valójában a család így több generációra visszamenőleg nem a zenével foglalkozott. Alapvetően édesapám és nagyapám, akik a zenével elkezdtek foglalkozni, míg annó az Andodrom zenekarnak az alapítói voltak. Tehát édesapám 7-8 éves volt, amikor az Andodrom elkezdett táncolni. Ugye egy táborban, balatonszemesi táborban indult még az a zenekar, ugye Zsigó Jenő vezetésével. Majd nagyapám Golyma, aki mindig kísérte édesapámat a próbákra, meg a koncertekre, ő is bekerült a zenekarba. Majd utána ez átalakult egy rendes nagy csapattá, nagy zenekarrá, ahol édesapám már gitározott, énekelt, és nagyapám is. Így tehát abszolút úgy szocializálódtam, hogy a zene az mindig ott volt körülöttem, mivel ez a környezet ért engem folyamatosan, tehát édesapám mindig gyakorolt gitározni, nagyapám mindig énekelgetett otthon, tehát testvéremet, a kisöcsémet például nagyapám altatta mindig úgy, hogy régi cigány dalokat énekelt neki. A próbákra, amikor zenekari nagy próba volt, akkor volt, hogy én is mentem édesapámmal, nagyapámmal, koncerteken is ott voltam, olyannyira, hogy én 5 éves voltam, amikor az első dalomat megírtam, amelyet az Andodrom zenekarral,

0: a zenét, én abszolút teljesen utána engem nem is érdekelt a zene, csak a sport. Egészen 13 éves koromig fociztam, és indult nagyon professzionálisan a foci karrier is, egészen odáig, amíg lesérültem nagyon keményen, nagyon erősen, és ott döntést kellett hozni, hogy folytatom, és akkor ez mindig ilyen sérülékeny dolog marad, vagy abba hagyom a sportot. Hát abba hagytam, és mikor egy egész nyár alatt otthon feküdnöm kellett bokától combtőig gipszben, és édesapám gitárja ott volt mellettem az ágyon, akkor elkezdtem pötyögni a gitáron, meg a hangszereket ütögetni, perka hangszereket, és akkor 13 éves koromban úgy újra rám talált a zene. De természetesen még akkor is kvázi ilyen hobbiszerűen, meg már tanultam is a zenét, de nem ez volt a fő cél, hogy csak zenész legyek, de mindenféleképpen a szülők arra ösztökéltek, hogy a tanulás fontos, legyen meg az érettségi, és utána menjek tovább, és ha zenekörül akarok lenni, akkor legyek hangmérnök, vagy éppen menedzsmentet vezessek majd, vagy bármit, tehát mindenféleképpen a zenekörül szerettem volna lenni.
1: Az elején ugye arról volt szó, ott maradtunk, hogy gitározni tanultál, de hamar ugye az ütős hangszerekre váltottál. Miért?
0: Nagyon érdekes, elkezdtem gitározni, és mindeközben párhuzamosan az ütős hangszerek is érdekeltek. És nagyon-nagyon hamar azt vettem észre, hogy én inkább az ütős hangszerekben tudnám megélni azt a zeneiséget, ami igazán én vagyok. Illetve mondhatni, az egy piaci rés volt, hiszen anno 23-25 évvel ezelőtt még a percussion hangszerek az Olácigány zenébe vagy a world musicba nem voltak annyira elterjedtek. Mindenhol láthattunk egy kannát, egy kanalat, a cigány zenekarokban jött a szájbögő mellette egy gitár, egy tambura, és így volt meghangszerelve minden zene. Viszont a Romanodrom, édesapám zenekara lehetőséget adott arra, hogy zeneileg nyissunk egy nagyot. Tehát, hogy másképp gondolkozzunk, ne szoruljunk be oda abba az autentikus közegbe, ahol csak egy kanna és egy kanál van. És mivel a Romanodromban már Horváth Kornél játszott, aki ugye a 2017-es évben a világ legjobb perkásaként lett számon tartva, és azóta is a világ egyik legjobb perkása. Nekem ő abszolút egy példakép volt, és mai napig az, és én az ő játékát, ahogy láttam, ez alapján az ütős hangszereken én is elkezdtem játszani. Majd így bekerültem a Romanodrom zenekarba nagyon hamar, mint perkás, és ott is maradtam.
1: Egy picit beszéljünk a perkáról.
0: A perka hangszerek, ugye ott sok hangszerről beszélünk, dalfüggő, stílusfüggő, rengeteg hangszer van, ami a percussionbe belefér.
1: Igen.
0: Elsődlegesen ami...
1: Konga, ami... bongó, ezek hozzá
0: így
1: tartoznak?
0: Van, konga, bongó, kahon, sékerek, udú, tehát rengeteg hangszer. Konkrétan otthon egy hangszer múzeumon van, tehát annyi hangszert halmoztam fel, hogy már nem csak otthon, már édesanyámnál, otthon nálam is, sőt a munkahelyemen, a tévében, rádióban ott is vannak hangszerek, tehát mindenhol is vannak hangszerek. Autóban mindig van egy komplett szett, ha bármikor az van, hogy valamit elfelejtek ott legyen, vagy ha valamikor úgy van, hogy valahova be kell ugrani, akkor ott legyen egy alapszettem is, tehát tényleg mindenhol hangszerek vesznek körül. Ütős hangszerekről van szó, ami bizonyos zenei műfajokban a zene alapját tudják képezni, bizonyos zenei műfajokban pedig egy díszítő eleme tud lenni a zenének, tehát ez mindig stílusfüggő. Az első komolyabb ütős hangszer az egy kahon volt, amit Spanyolországban vásároltunk, ugye ott vannak a legjobb kahonok, és akkor direkt úgy utaztunk zenekarral turnéra, hogy legyen egy napunk, amikor kahont vadászunk. Ekkor voltam én kb. 15 éves, de ezelőtt már rengeteg ütős hangszer volt otthon, amelyet a zenekar többi tagja használt, amikor még nem én voltam a zenekar perkása. Tehát a zenekar vásárolt hangszereket, és azok otthon voltak, mindig voltak körülöttünk hangszerek, de talán 15 éves voltam, amikor az első saját hangszer, ami már csak az enyém volt, azt Spanyolországban megvásároltuk.
1: Te több országban is elutaztál azért, hogy tanulmányozd, vagy tanuld, vagy vásárolj hangszert?
0: Igen, talán mindegyik így egybevéve, hiszen Magyarországon és Európa szerte az adott hangszereket, ami perka hangszerekről van szó, tehát a nemzetiségi hangszereket egyetemes szinten nem lehet tanulni. Tehát ha valaki dobos akar lenni, vagy perkás akar hivatalosan lenni, tehát perkás hivatalosan nem tud lenni valaki Magyarországon iskolai végzettséggel, mert hogy nem tanítják, és nincsenek olyan szakok. Tehát csak dobszakra lehet menni, klasszikus és jazz irányba.
1: Milyenek az oka?
0: Az okát nem tudjuk, én már felvetettem, és egy nagy célom, hogy amikor kicsit már idősebb leszek, és a zene az már tényleg csak nagyon szerelem lesz, akkor ezzel tudjak foglalkozni, hogy akár honosítsuk ezeket a hangszereket és stílusokat egyetemes szinten, hogy ezt lehessen tanulni, valaki lehessen hivatalosan perkás Magyarországon, és legyen erről egy végzettsége, diplomája, hogy igen, ő ezen a szakon végzett, mert ma Magyarországon, és

0: Európa számos országaival, talán egész Európában nem lehet végzettséget szerezni arról, hogy valaki perka hangszereken játszik. Csak jazzdobos vagy klasszikus irányba lehet elmenni, de más ütőhangszeren nem lehet, és ez egy nagyon nagy piacirés, én azt gondolom.
1: Hol tudjátok megtanulni ezt?
0: Én úgy gondolom, hogy mindig az adott hangszer, ahonnan származik, a helyiektől lehet a legjobban megtanulni, hiszen ők abban szocializálódnak. Azt tanulják gyerekkorukban, már azt megkapják, és apáról fiúra száll az a tudás, tehát több száz évnyi tudás összpontosul akár egy zenészben, legyen az híres zenész, vagy akár egy otthonról jövő olyan zenész, akinek nem jutott az meg az életben, hogy nagy színpadokra jusson el, holott olyan zenei tudás van nála, ami másnál nincs meg. És én ebből kifolyólag úgy gondoltam, hogy minden olyan hangszer, ami engem érdekel, azt ott kell tanulni, ahol honos a hangszer. Így kahonozni Spanyolországban, darbukázni Egyiptomban, Törökországban tanultam. Ugye a latin vonal az abszolút a Dél-Amerika, de oda nem tudtam eljutni, viszont nagyon sok olyan helyszínen voltam, ahol találkoztam dél-amerikai zenészekkel bizonyos nemzetközi fesztiválokon, és ilyenkor mindig úgy alakítottuk, hogy legyen egy kis időm az adott zenészekkel tőlük elcsenni és tanulmányozni azt a tudást, ami náluk van.
1: A magyarországi cigányság mikor játszott ilyen vagy hasonló hangszereken először?
0: Soha. Tehát valójában az a Romanodrom volt az első zenekar. Édesapámnál szólaltak meg először 20 évvel ezelőtt ezek a perka hangszerek cigányzenében. Na most egy-egy zenekarnál, talán a Kályágnál és Rományi Rótánál is már a darbuka balkáni zenében megszólalt, de igazán nem úgy volt használva, mint egy perka hangszer. Meg volt rajta ütve bizonyos ritmusképlet, de mivel nem képzett perkások játszottak rajta, így nem úgy szólalt meg az a hangszer. Valójában a Romanodromban szólalt meg először a percussion világa, mint professzionális ritmikus szekció. Úgyhogy ez mondhatom, hogy onnan indult el, és a kahon, mint hangszer a magyarországi cigány zenébe a Romanodromban volt először látható és hallható, és mára már szinte mindenhol az a hangszer ott van minden autentikus cigány zenekarnál.

0: Amikor ugye elkezdtél zenélni, akkor milyen stílus irányzatokat követtél, hiszen ugye ez a hangszer, az mondtad, hogy belekapcsoltátok a cigányzenébe, de azért átvettetek valamit külföldről is.
1: Engem mindig nagyon érdekelt a katalán rumba zene, tehát Gypsy Kings fan vagyok, tehát minden, ami Gypsy Kings, az jöhet, és nagyon befolyásolta az én zeneiségemet. Természetesen utána elkezdtem minden olyan zenét hallgatni, ami nem feltétlenül érdekel, és nem is szeretem, de muszáj volt, hogy minél jobban, minél nyitottabb legyek a zenére, és mindenféle zenét is halljak. Így elkezdtem nagyon sokféle zenét hallgatni, indiai zenét, afrikai zenét, a Metallicától kezdve, a könnyű jazzig, tehát mindent is hallgattam, hogy mindent magamba szívjak. Alapvetően a Romanodromba ott egy nagyon kifejezett hibrid percussion cucc indult el az útjára, ami mai napig kevés zenekarnál látható. Autentikus cigány zenekarnál nagyon kevésnél, talán csak a Romanodromnál látható, viszont már több zenekar elkezdett, több olyan perkás, mint például Magyaró Kornél, aki az ország egyik legkiválóbb ütőhangszerese, ő is egy hibrid, úgynevezett hibrid cuccon játszik, amikor a dob és a percussion össze van vegyítve. Tehát egy ember, egy zenész le tud fedni két zenei vonalat, tehát a dobot és a percussiont egyszerre, mert úgy van összepakolva a szett. Tehát ezt használják bizonyos zenekaroknál, de cigányzenekarnál abszolút mi indítottuk ezt el, illetve jó magam voltam az első olyan perkás, aki az úgynevezett hibrid cuccon játszott.
0: Bele fog ez épülni fokozatosan évtizedek múltán a magyarországi cigányzenébe?
1: Abszolút, ezt látjuk, mert már elindult az a vonal, hogy a perka hangszerek a cigányzenében ott vannak, már mindenhol. Tehát egyre kevesebb kannát látunk, ugye a ceglédi kannáról beszélünk, ami az autentikus halálcigány zenéhez hozzátartozik. Szinte már csak egy-egy zenekarnál látható az a hangszer, már mindenki kezdi a percussion hangszereket beépíteni. Már csak az kell valójában, hogy ne csak autodidakta módon, otthonról jövő tudással használjuk azokat a hangszereket, illetve használják zenekarok, hanem igenis a tehetség mellé elengedhetetlen az, hogy tanuljunk olyanoktól, akik jobbak, akik évtizedek óta ezt művelik, akik egyetemes szinten ismerik a hangszer történelmét, történetét, és az, hogy hogyan kell megszólaltatni, és igen, egyáltalán nem szégyen tanulni, és akár olyan emberek is, akik színpadon vannak már évek óta, egyáltalán nem szégyen és ne derogáljon segítséget kérni mástól, hogy az adott hangszeren ne csak ösztönösen játsz, hanem tudatosan is játszunk rajta. Úgyhogy bízom benne, hogy a zenekaroknál ez el fog indulni hamarosan.
0: Hogyan fogadja a magyarországi cigány közösség, a hagyományos cigány közösség?
1: Egyre többet hallom azt, és én is annak híve vagyok, hogy ha valaki autentikus cigányzenét játszik, tehát a nagyon letisztult ősi olácigányzenét, akkor abban a zenében használjuk a kannát. Tehát az autentikus cigányzene az esztam alapú. Esztamra használjuk a kannát. Ha valaki már world musicot játszik, amikor az autentikus cigány zenét másképp hangszereljük, tehát a magja az marad, viszont fogyaszthatóbbá, emészthetőbbé tesszük 21. századi zenei hatásokkal, azokkal a hangszerekkel, akkor viszont az adott hangszereket, akár a perka hangszereket használjuk úgy, amire való az a hangszer. Tehát teszem azt egy kongán, egy bongon vagy egy kahonon, ne esztamot játszunk, azt játsszuk a kannán. A bizonyos ritmusképletek, amik azokra a hangszerekre lettek kitalálva, azokat építsük bele nyugodtan a cigányzenébe, és így már world musical fog válni. Csak nem szabad a kettőt összekeverni.
0: Beszéljünk egy picit arról, hogy aztán hogyan alakultak a tanulmányaid végül. Most egy kicsit megint visszaugrunk időben.
1: Nagyon-nagyon szigorú volt a család, a szülők, főleg édesapám. Ugye látta a tehetséget zeneileg, de a gimnazista éveim során rengeteg koncertből ki kellett maradjak azért, hogy én tanuljak. Tehát, hogyha tanulmányi átlagom kezdett romlani, akkor hiába volt koncert, hívott más zenészt. Amikor külföldön voltunk, utaztunk, és esetleg arról volt szó, hogy a zenekar éppen elmegy vacsorázni, vagy van egy kis szabadidő, és városba elmegy a zenekar, akkor én nem mehettem, nekem a szállodában kellett maradni a könyvekkel. Olvassak, tanuljak. Utazás közben, igen, a könyv legyen nálam, nem telefon, nem laptop, könyv és olvasás. Tehát édesapám nagyon szigorú volt, hogy igen, az érettségi az elengedhetetlen. Az érettségi után ugye úgy döntöttem, hogy halasztok, pár év kell nekem, amikor egy kicsit a zenével tudok foglalkozni. Hát ez annyira viszont elúszott a dolog, hogy utána a főiskola, egyetem az teljesen elúszott, mert hogy beleragadtam olyan mértékbe a zenébe, ami már visszafordíthatatlan volt. Tehát amikor évi 170 koncert van és 200 napot nem vagyok Magyarországon, akkor úgy nehéz oda is összpontosítani, hogy a tanulmányokat tényleg jól tudjam végezni, viszont az is benne volt és félő volt, hogyha a zenei dologból kimaradok, akkor a karrierem viszont teljesen más irányt vesz, és nem biztos, hogy vissza tudjuk azt hozni, hogy ugyanúgy tudjam folytatni a karriert, mint érettségi után.
0: Több zenekar és formáció tagja vagy, és voltál. Igen. Milyen zenekarok ezek? Itt főbbeket, amikor kérdeztem tőled, akkor azt mondtad, hogy a Kovács és a Cigány Karaván?
1: Igen, ez egy nagyon friss zenekar.
0: Konkrétan... A Roma Soul és a Kisgrofó Folk Band. Ott, ezekben ugye zenekarvezető vagy.
1: Így van, ezekben a zenekarokban vagyok zenekarvezető, illetve jó pár zenekarnál fix tagként vagyok, és a hangszerelésben is rengeteget segítkezek. Most az A Kovács és a Cigány Karaván az idei év attól függetlenül, hogy a zenekar ismeretlen még, ettől függetlenül rengeteg számos fesztiválon, főműsoridőben, szombaton, este 11-től játszunk, tehát nagy színpadosak lettünk, illetve tegnap vettem észre, hogy bizonyos plakátokon a zenekar van elsőként feltüntetve, és már Skóciába, Szerbiába, Szlovákiába, Romániába koncertezünk, ami meglepett, hogy ilyen gyorsan a zenekar még nulla koncerttel, de már is ennyire felkapottá tud válni. Köszönhető annak, hogy a zenekartagok mind olyan tagok vannak a zenekarban, akik azért nem most kezdték a zenei ipart, úgyhogy nagyon várom az A Kovács és a Cigány Karavánnal, hogy milyen lesz az évünk. Most egyelőre sűrűnek tűnik, illetve ott van a többi zenekar is, ahol zenekarvezetőként azért van nyomás és feladat jó bőven. Viszont annak is nagyon örülök, hogy rengeteg olyan zenekar van, ahol csak bekerüljek a buszba és utaznom kell, és csak zenélni kell. Úgyhogy van munka.
0: Igen, és ugye azt mondtad, hogy a 20 éves pályafutásod alatt, gondolom összeszámoltad, hogy közel 1000 koncerten vettél részt, számos televíziós és rádiós szereplésed volt, 10 lemez.
1: Lehet, hogy azóta már több.
0: Azóta már több is. Azóta már lehet. Nemzetközi megmérettetéseken is sikeres voltál. Most én ezt nem mondanám el, te sorold el, hogy a nemzetközi porondon hogyan értékeltek téged, de az a kérdésem, hogy hova tovább.
1: Talán az egyik legnagyobb mérföldkő az az volt, amikor endorzer lettem. Ugye pont egy interjúm volt ugyanezzel a kérdéssel, hogy hova tovább, és akkor azt mondtam, hogy nekem nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés lenne, hogyha egy cégnek én az endorzere lehetnék. Ugye az endorzer, amikor egy adott zenész, egy adott márkának a nagykövete, és ő vele fejlesztik a hangszereket, ő az, aki először ezeket kipróbálja, ő az, aki reklámozza ezeket a hangszereket, és ezeken a hangszereken játszik szerte a világon. Rengeteg jó dologgal jár, például, hogyha külföldön van koncertem, nem kell sajátot vigyek, hanem az ottani cég, tehát az ottani kirendeltség már oda eljutatja az ilyen hangszeremet, tehát nem kell szállítsam sem a hangszereket, illetve minden új hangszer piacra kerülése előtt már nálam van, és van úgy, hogy én tesztelem ezeket a hangszereket. Na most, amikor ezt az interjúban elmondtam, hogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés lenne nekem, hogy eljutnék ide, mert hogy Olá Cigány zenész még nem lett endorzer.
0: Igen, te vagy az első, és ugye Tájföldön jelentették ezt.
1: Így van, és még nagyobb megtiszteltetés volt, hogy Horváth Kornél, aki a világ legjobb perkása, ő hívott fel engem, hogy drága Mátékám, melyik cégnél vagy te endorzer? Mondom, semmelyiknél. És akkor ő el szeretett volna csábítani, hogy mellette legyek endorzer latin vonalon. Amikor mondtam, hogy hát természet, úristen, hát ez nagyon nagy dolog nekem, és ez az interjú után két nappal történt. Sosem feledem, hogy amint Horváth Kornél bácsival leraktam a telefont, édesapámat felhívtam, és konkrétan ugráltam örömömben, és úgy hívtam őt, hogy világ első Olá Cigány endorzere leszek, ilyen még nem volt, és utána amikor mondták, hogy igen, Tájföldön fogják ezt bejelenteni, ez még nagyobb dolog volt, hiszen egy világmárkáról beszélünk. A világ összes országában ott van, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy Olá Cigányként Horváth Kornél mellett lehetek ennek a hangszernek az endorzere, úgyhogy talán ez volt a legnagyobb mérföldkő az életemben. Most pedig az, hogy minél magasabb színvonalon tudjam képviselni az én zeneiségemet, és minél nagyobb színpadokra, minél értékesebb helyszínekre tudjam elvinni azt a zenét, ami bennem van, és azokat a zenekarokat, akikkel én közösen dolgozom.
0: Nemzetközi színpadokon ugye több helyen is megmutattad a tehetségedet, rengeteg országban jártál, hát én egy kicsit így irigykedve olvasom a neveket, Kína, India, Japán, Dél-Korea, Egyiptom, Kanada, Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria, nem sorolom. Számos országában, igen, ezt még felsorolni is sok lenne. Milyen tapasztalattal tértél onnan haza, mert az egy dolog, hogy ott játszottatok, illetve hogyan fogadtak hallgattak ott titeket.
1: A cigányzenét, főleg a magyarországi autentikus cigányzenét én úgy látom, hogy Magyarországon túl mindenhol sokkal jobban fogadják, mint itthon. Tehát épp ezért az összes olácigány zenekar, aki akár autentikus zenét vagy world musicot játszik, jobban tud működni Európa számos országában, mint akár itthon. Itt más a zenei elképzelés Magyarországon. Itthon is szeretik az olácigány zenét, de valamiért talán azt gondolják, hogy nem a legnagyobb színpadokra való, hogy nem tud megmozgatni 10-20 ezer embert. Viszont mi látjuk, hogy igen, de nagyon meg tud mozgatni akár 20 ezer embert, mert hogy autentikus cigány zenével játszottunk már 20 ezer ember előtt külföldi nagy fesztiválokon, ahol igenis megmozgatta azt a 20 ezer embert, és külföldön ezt jobban veszik. Ugye számos országban, ahova utaztunk, mindenhonnan hoztam haza valamit magammal, mert hogy ezekben az országokban én mindig, főleg az első évtizedben az volt, hogy tanuljak. És amikor utaztunk, mindig úgy szerveztük, hogy én valakivel találkozzak, legyen mód és lehetőség arra, hogy az én zeneiségemet fejlesszük. Ebben ugye nagy szerepet játszott édesapám, mint zenekar vezető, hiszen úgy alakította mindig, hogy legyen valami lehetőség ott zenészekkel találkozni, akár közösen zenélni, és hogy tudja magam fejleszteni. Így mindig hazahoztam magammal valami kis tudást, amit az adott országból összeszedtem. Illetve az utazásoknak azért bizonyos százalékában, nem tudom, 10-20 százalékában azért van egy kis pihenésünk is. Tehát vannak nagyon húzós utak, amikor alig alszunk, és tényleg az van, hogy repülőre ülünk, megérkezünk, aznap koncert, másnap hajnalban jövünk vissza.
0: Tehát nagyon rossz, ugye?
1: Nagyon. Tehát ez mind munka. Olyankor rögtön munkává
0: nagyon
1: válik.
0: Nagyon szigorúan csak munka. Az ember, hogyha először jár az adott országban, nagyon szívesen megnézni. Milyen élmény az?
1: Hát már évek óta jártam Párizsba zenélni. Volt olyan, hogy egy évben nem tudom, 8 koncerten vagy 10 koncerten volt Párizsban, de egyszer sem volt alkalom, hogy elmenjek az Eiffel-toronyhoz. És körülbelül a 30. koncerten volt már, amikor volt 3 óra szabad időnk arra, hogy elmenjek megnézni az Eiffel-tornyot.
0: Na jó, akkor mégsem irigykedem.
1: Tehát, viszont van olyan, amikor lazítás van. Tehát arra emlékszem, hogy például amikor Kínába jártunk, akkor kifejezetten úgy szerveztük az utat, hogy 2 koncert között 3 nap szabad időnk legyen.
0: Azért az egy hosszabb út.
1: Így van, így van. Mondjuk most Japánban is, Oszakában is nagyon szigorú menetrendünk volt, tehát konkrétan 5 szabad óránk volt városnézésre. Ennyi volt egész oszakai utam során. Viszont amikor Egyiptomba jártunk, akkor ott is kértük, hogy 3-4 nap legyen 2 koncert között, hogy azért tudjunk a sivatagba egy kicsit tevegelni, piramis látni, meg minden ilyesmi. Tehát egy-egy kivételes alkalom van, amikor egy kicsit tudunk lazítani is, de azért zömében a munkáról szól.
0: Említetted azt, hogy tanítani is szeretnél. Közben ugye egy díjat is létrehoztatok, arról is beszélj, a nagyapád emlékére.
1: Így van. A Golymadíjról beszélünk. Ugye tavaly volt 20. éve, hogy nagyapám eltávozott, és úgy gondoltuk, hogy mivel az ország egyik legkiemelkedőbb táncosa volt, hanem a legkiemelkedőbb, illetve Európa szerte őt ismerték, az ő táncát. Így arra gondoltunk, hogy méltóképpen megemlékezünk róla egy táncversennyel, egy táncdíjjal, a Golymadíjjal. Mindeközben kiderült, hogy nincs cigány táncdíj sehol a világon. Tehát mi voltunk az elsők, akik ezt megalapítottuk, de nem ebből a megfontoltságban, de nem ez volt az indító rugója az egésznek. Úgyhogy megalapítottuk a Golymadíjat, egy országos cigány néptáncversenyt, igen magas díjazással, illetve lehetőséggel a nyerteseknek, hogy bemutassák a tudásukat ne csak a Golymadíjon, hanem egy éves mentorálást is kapnak, és a ma Magyarországon felelhető olácigány zenekarokhoz eljuttatjuk őt, hogy az adott koncerteken ő fellépjen, mint Golymadíjas, és menjen zenekarokkal is táncoljon. Idén is rengeteg jelentkező volt, és ezzel is életben tartjuk azt a tánc stílust, amit nagyapám képviselt, mert hogy a cigány táncról leginkább mindenkinek Szabolcs jut az eszébe, tehát Máté Szalka környéke, de tudjuk jól, hogy a tánc ennél sokkal sokszínűbb. Nem csak onnan jöttek táncok, hanem Budapesten is létezett tánc, és ugye a nagyapám, mint törzsgyökeres budapesti, ő egy teljesen más tánc stílust táncolt. Sokkal pörgősebb, sokkal dinamikusabb, sokkal nagyobb ívű mozdulatokkal, és mi ezt szeretnénk életben tartani, ezért hoztuk létre a Golymadíjat.
0: Én arról megkérdeztelek, hogy ha idősebb leszel, akkor mivel foglalkozol majd, mert ugye említetted, hogy azért jó lenne oktatni is ezeket a hangszereket, vagy
1: így van,
0: lehet
1: így
0: hangszereknek
1: van
0: nevezni, illetve hogy jelenleg mivel foglalkozol, tehát most innen induljunk el a jövő felé, és mi a további terved?
1: Hát ugye a jövőben alapvetően, mivel zeneszerzőként, producerként is dolgozom, valószínű, hogy egy idő után a színpadi lét az csökkenni fog, és a háttérmunka, ami fontosabb lesz, tehát a dalok szerzése, a producerkedés, illetve évek óta tehetségekkel is foglalkozom, mentorálom őket, illetve ugye a dalok szerzése, producerkedés, ami szintén szerintem nagyobb teret fog kapni majd az életemben, amikor egy kicsit idősebb leszek. Emellett ugye dolgozom egy tévénél, egy éven keresztül egy rádiódiknek a műsorvezetője voltam, a reggeli morning show-t vezettem, hétfőtől péntekig, minden reggel ugye élőben. Most a tévénél, a Dik TV-nél dolgozom, mint zenei főszerkesztő, illetve műsorvezetője is vagyok a Dik TV-nek. Két élő műsort vezetek, emellett másik két műsort még vezetek, ahol fesztiválokra látogatunk el, és bemutatjuk a fesztiválokat, illetve zenekarokat elkísérünk, hogy megmutassuk a nézőknek azt, hogy valójában az a csillogás és fény, amit látnak a színpadon, ez mennyi munkával jár? Hány év van abba benne? És talán ez a legfontosabb része, mégpedig a fiatalok felé, hogy lássák azt, hogy mennyi áldozattal jár, mert úgy gondolják, hogy ha tud énekelni, valakinek van egy szép hangja, és még tud is énekelni, hát írnak nekem egy-két slágert, eléneklem, és sztár leszek, színpadon vagyok, és dől a lé, és akkor enyém a világ, és minden. Rengeteg munka van ebbe. És bárkit mentorálok, vagy segítem az életét, mindig ezt mutatom meg neki, hogy mennyi nehézséggel jár. Nagyon fontos, hogy ezt
0: tisztában legyen.
1: Így
0: vele,
1: van, így
0: hogy
1: van.
0: Miről van szó.
1: Így van, elengedhetetlen.
0: Kovács Attal Máté, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. A fiatal generációnak van mit tanulni tőled, és példát venni. Kitartás terén, munkabírás terén, elhivatottság terén, és hát igazából akár tanítójukként is.
1: Egyszer úgy legyen. Ámen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Sok sikert.
1: Köszönöm. Gyertek,

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra portréműsora véget ért. A hangmérnök Németh László, a riporter Tóthik Enikő nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
2: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
3: Dragi poslušalci, trno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.
4: Če bi jaz bila včelica, koj bi po svete letala, pa bi se bauge taužila, koj mi nadaju maužaka, damo ti damo maužaka, janoga staroga daj daka. Vrakoj vam zjama staroga, če mi nadata mladoga.

0: Dragi poslušalci, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 1 ure do pol dve. Zbogom ostanite do drugega kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Kedves hallgatók, üdvözlöm Önöket a Nemzetiségek zenéje mai adásában. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallják. A következő fél órában a Vértes Somlói Heimat Töne együttest ismerhetik meg, amely zenekar egészen pontosan 2006. július 23-a óta zenél baráti összejöveteleken, német nemzetiségi rendezvényeken, táncházakban, svábbálokban, német zenei fesztiválokon, Magyarországon és külföldön egyaránt. Következzen most egy kis zene az együttestől, aztán az elkövetkező fél órában Berendi Nándor, a Heimat Tönekapelle vezetője lesz a beszélgető partnerem.

0: gondoltuk, hogy majd egy hónapba egyszer, vagy ahogy éppen kedvünk van, fellépünk, akár csak egy pincének a teraszán, és így is történt 2006. júliusában, egy taljáni pincében összeültünk négyen, és elkezdtük lapozgatni a kottákat, elkezdtünk kicsit zenélgetni, és egy olyan 2-3 órás próba után azt mondtuk, hogy ezt meg kéne ismételni, milyen jó lenne, és abszolút egyelőre csak így magunknak zenélgettünk, és egy idő után kaptunk felkéréseket, és akkor azt mondtuk, hogy akkor ezt csináljuk komolyabban.
1: Tehát először a barátság volt, és utána alakult meg a zenekar, ebből a barátság volt?
0: Igen, igen. Tehát igazából mi nem is gondoltuk ezt annyira komolyan, mert mindegyikünk 10-20 évet lezenélte egy Sammy zenekarban. Átmenetileg jó volt egy kicsit a családdal foglalkozni, más témák jöttek előtérbe az életünkbe, de azt éreztük, hogy olyan sok időt töltöttünk a zenével, hogy kár lett volna ezt teljesen abba hagyni.
1: Valami mégis hiányzott.
0: Igen, igen, igen.
2: Azóta aztán eltelt több mint 15 év, megjelent 4 lemez, rengeteg fellépés, mik a legfontosabb mérföldkövei a Heimattöne zenekar eddigi történetének?
0: Hát talán a lemezfelvételek azok mindig egy ilyen mérföldkövek, mert megmutatják, hogy milyen számokat játszottunk abban az időben, milyen stílusban zenéltünk, milyen tagokkal, hogy szólt a zenekar, és akkor ezt mindig folytattuk. Általában az volt a koncepció, hogy 2 évente jelentessünk meg egy CD-lemezt, ezt nagyjából tartottuk is, és mindig jó visszagondolni, hogy éppen hol tartottunk, hogy szólt a zenekar.
1: Kedves hallgatók, zenéljünk is egy kicsit a Heimattöne felvételeiből, aztán folytatjuk a beszélgetést a zenekar vezetőjével, Berendi Nándorral.

0: Kedves hallgatók, a mai Nemzetiségek Zenéje műsor vendége Berendi Nándor, a Heimattöne együttes vezetője. 2006-ban alakult az együttes, aztán eltelt 10 év, és történt egy kis változás egy együttes életében. Ez normális dolog egyébként?
1: Szerintem normális, hiszen az egész világ erről szól, hogy folyamatosan változik, munkahelyeknél a dolgozók, ez ugyanúgy a zenekaroknál is szerintem ma már normális dolog talán, hogy kinek, hogy alakul az élethelyzete, hogyan ér rá a zenével foglalkozni, hiszen ez általában hétvégi elfoglaltság, össze kell egyeztetni a családdal is, és ez alapján nálunk is voltak tagváltozások, illetve 2 éve bővült is a zenekar, hiszen 4 fővel kezdtünk, és 2 éve úgy gondoltuk, hogy kipróbáljuk, még egy 5. fővel egy gitárral bővült a zenekarnak a hangszerlétszáma, és úgy néz ki most 2 év után, hogy ez így tetszik nekünk, jó a hangulat a zenekarban, tehát most jelenleg így 5 fővel játszik a zenekar.
0: Hogy éli meg egy zenekarvezető a tagcserét? Hogy éli meg azt, hogy esetleg fel kell venni új embert, vagy fel szeretnének venni új embert? Ezek komoly döntések, nehéz döntések, és talán nem is olyan egyszerű, mint hogy a kívülálló ezt gondolja, vagy?
1: Igen, igen. Hát inkább az emberi rész mindig, mert azért csak barátok leszünk, és sokat vagyunk együtt, minden hétvégét együtt töltjük, de hát néha váltani kell, tehát ez így benne van az életben.
0: Beszéljünk egy kicsit magáról, a zenéről. Nem csak magyarországi német zene, van egy kis magyar zene is a repertoárban. Hogy áll össze egy estének a programja?
1: Hát természetesen magyarországi német, tehát sváb számokra épül a zenekar repertoárja, de hát mivel ez a sváb zene, salmi zene, ez egy ilyen közös műfaj talán, természetesen magyar számokat is játszunk. Mi főleg ezeket a folksokat, operetteket, keringőket, tangókat szoktuk eljátszani, amiben mi régen felnőttünk Tarjánban, és igazából ezt képviseljük, és ezeket a számokat játszuk, amin mi felnőttünk, és tetszettek ezek a magyar számok.
0: Mit tapasztal ő, mennyire van igény erre a zenére? Élő zenéről van szó, nem is 2-3 emberes produkcióról, hanem több létszámú produkcióról. Mennyire van erre igény mostanság?
1: Szerintem az élő zene újra fellendülőben van, és a salmi zenére mindig azt mondja nekünk a közönség, hogy azért szeretik, hogy sokan nem is ismerik akár a számokat, amiket játszunk, de azt látják, hogy mi vidáman játszunk el, jó kedvünk van, és ez a vidámság jó kedve átragad a közönségre, és ezáltal sokszor olyan helyeken is zenélünk, hogy egy német számot nem ismernek, akár eljátszunk vegyesen, és azt mondják, hogy olyan jó hangulattal mentek haza, hogy sikerült megérinteni őket.
0: Ha visszagondol erre a több mint 15 évre, mi volt a legérdekesebb, vagy talán legfurcsább szituáció, ami így kerekedett?
1: Hát általában így a jó kedvekre emlékszek vissza, hogy a jó bulikra, külföldi utazások is mindig vannak, azok is ilyen jó kis emlékek, hogy itt is jártunk, ott is járunk. Hát nagyon sok szép élményben van természetesen részünk.
0: Kedves hallgatók, a vendégem ma Berendi Nándor, a Heimattöne együttes vezetője. Picit zenélünk, aztán jövünk vissza ezekkel a bizonyos külföldi utazásokkal.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A Heimattöne együttes Vértes Somlóról immáron több mint 15 éve zenél magyarországi német dallamokat és magyar dallamokat is. A vendégem a mai adásban Berendi Nándor, az együttes vezetője. Említette a külföldi utazásokat. Ez mindig valami különleges dolog egy zenekar életében?
2: Biztos, igazából nagyon szívesen játszunk természetesen idehaza is, de egy külföldi utaz mindig érdekesnek tűnik nekünk, új emberekkel ismerkedhetünk meg, új helyszínekkel, és szerencsére minden évben kapunk külföldi fellépéseket, és nagyon szívesen teszünk ezeknek eleget.
1: Merre jártak a világban?
2: Elsőnek Európa több országában megfordult a zenekarunk, így Németországban, Ausztriába jártunk, eljutottunk Lengyelországba, Litvániába. Ezek ilyen európai nagy népzenei néptánc fesztiválok voltak. Nagyon érdekes, több kultúrát megismertünk, tehát ahol nem csak így a német-magyar kultúra volt, hanem akár egész Európának a kultúrája. És ami óriási lehetőség volt számunkra, hogy 2015-ben Amerikába is kaptunk most már meghívást, a kinti németek, illetve a magyarok hívtak meg minket, és ez most annyira tovább folytatódott, hogy tavaly második alkalommal is jártunk kint Amerikába és Kanadába, és idén újra meghívást kaptunk, hogy megint menjünk ki zenélni.
1: Ez egy komoly visszaigazolása annak, hogy az ember, hogyha meghívják arra a nyelvterületre, a német nyelvterületre, amilyen zenét csinál, hogy akkor igen, valóban valamit jól csinálunk, hogyha meghívnak gyakorlatilag oda az ős hazába is, akiknek a zenéjét mi is játsszuk.
2: Igen, ez mindig nagy élmény meg visszajelzés, hogy az a sok kottaírások, idő, amit az ember a zenekarba fektet, ezekkel az élményekkel kapjuk vissza azt, hogy ezt érdemes volt csinálni és érdemes folytatni.
1: Beszéljünk egy kicsit a kottaírásról. Tudom, hogy a Heimattöne zenekarnak egy komoly kottagyűjtési folyamata is van, egy komoly kottagyűjtési munkát is végez. Hogy kell ezt elképzelni?
2: Nekünk mindig célunk volt régen, amikor zenéltünk már zenekarokba, hogy a régi számokat milyen jó lenne egy kicsit leporolni, áthangszerelni egy kicsit a mai fülnek jobb hangzásba. Ezt el is kezdtük annó, elég nehezen találtunk régi kottákat, amit találtunk, azok pedig elég rossz minőségűek voltak már, akár a papírja, illetve akár nem volt annyira precízen leírva, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokszor azért nem játszanak a zenekarok ilyen számokat, mert nincs jól leírva, és mi is elsőnek eljátszottuk, azt hallottuk, hogy hát ez nem egy jó szám, és utána rájöttünk, hogyha újra vannak ezek hangszerelve, kicsit át kell nézni őket, nem is olyan rossz számok, és ezeket éveken keresztül csináltuk, ez hatalmas munka volt, de azt látjuk, hogy megérte, mert így egy kicsit az őseinknek a zenei kultúrája ma le van fordítva mai nyelvre, illetve rögzítve van CD-kre.
1: Hogy történik egy ilyen áthangszerelési folyamat? Összeül a zenekar, összedugják a fejüket, és próbálgatják, hogy mi az, ami esetleg jól szólna, vagy van egy konkrét koncepciója a zenekar vezetőnek akár, vagy valakinek, aki hangszereli, és akkor az lesz a végleges megoldás?
2: Hát fel lett osztva annó, hogy volt két fő a zenekarban, aki gyűjtést végezte, tehát ők jártak faluról faluról, régi zenészeket kerestek meg, vagy akár a régi családjukat, és akkor ilyen padlásokról kerültek elő kották, különböző zsákokból, tehát ez is egy komoly munka volt. De aztán azt láttuk, hogy rengeteg húsos láda tele volt kottával, de hát az volt az óriási következő munka, hogy ezeket mind át kellett játszani. Ezt már én játszottam át harmonikával, és akkor ott már kiderült, hogy ez egy jó hangzású pók, ezzel érdemes foglalkozni, és akkor így válogattuk ki ezeket a számokat, és így elindultunk 5-10 számmal, és egyre többet tettünk bele akkor ezekből.
1: Hölgyeim és uraim, akkor következzen most egy jó hangzású polka a Heimattöne együttestől, aztán jövünk vissza Berendi Nándorral.

0: Kedves hallgatók, a HMA Tőne együttes vezetője Berendi Nándor a vendégem a mai adásban. Mit terveznek a közeljövőben, mik a távolabbi célok, akár amit a zenekar el szeretne érni?
1: Jelenleg a legfontosabb célunk a legújabb zenekari CD-nek az elkészítése, hiszen korábban, amit már említettem, hogy 2 évente jelent meg zenekari CD, ez most a legutóbb elmaradt, és 4 éve volt a legutóbbi CD-nk kiadása, ezért elhatároztuk, hogy most idén, amikor kevesebb a felkérés, elkezdjük a legújabb CD-nket csinálni. Ezt most tavaly decemberben el is kezdtük, ezeknek a felvételei, illetve a javítási munkálatai kezdődtek el, tehát még elég az elején vagyunk, de azt tervezzük, hogy így koranyárra, középnyárra meglátjuk, hogy éppen hogy sikerül. Ezzel akkor azért az új CD-vel fog megjelenni a zenekar.
0: Esetleg fellépésben vannak olyan jellegű tervek, amire azt mondja, hogy itt még mindenképpen szeretnék zenélni az életemben?
1: Hát igazából mindenhol szívesen zenélünk, tehát mi olyan zenekar vagyunk, hogy bárhol jó hangulatban zenélünk. Természetesen új helyekre szívesen ellátogatunk, hiszen mindig nagy élmény olyan helyekre eljutni, ahol lehet, hogy magánemberként sose jutna el az ember, de így a zenével el lehet jutni, illetve az idei amerikai útunkra is készülünk, hiszen itt mindig társcsoportot is kísérünk a fellépéseken, mindig egy másik társcsoport. Ez azt jelenti, hogy egy komplett társcsoport koreográfiának a hanganyagát, kottai részét át kell nézni, meg kell tanulnunk, és akkor a kinti fellépéseken őket kísérve előadjuk ezeket.
0: Azért ez úgy hangzik, hogy ez rengeteg munkával jár, de nyugtasson meg, hogy mellette marad idő a szórakozásra és szórakoztatásra is.
1: Igen, a kottaírás az mindig rengeteg munka, de amikor látja a közönséget az ember, és hogy megtapsolják és értékelik, akkor az ember azt mondja, hogy igen, megérte ilyen kettőig kottázni, mert azt mondtam, hogy másnap ennek meg kell szólalnia, és akkor visszajött a munka gyümölcse.
0: Kedves hallgatók, a HMA Tőne együttes zenéjével búcsúzunk a mai nap. A vendégem Berendi Nándor, az együttes vezetője volt.

Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában a Vértes Somlói Heimat Töne zenekart és vezetőjét Berendi Nándort ismerhették meg, amely együttes 2006 óta meghatározó alakja Magyarország sváb zenei életének, és egyedi stílusával formálja is azt. Német nemzetiségi zenével a jövő héten is jelentkezünk nemzetiségek zenéje adásunkban. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallották, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A viszont hallásra!

0: Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: aj keď sa náš čas kráti, tak sa vždy ráno k tebe vrátim. Už tuším, čo je za tým.
1: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
2: Ma 2026. szeptember 6-a vasárnap van.
3: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobro nam došli u još jedno nedeljno izdanje emisije Po željama slušatelja. Pred nama su dva sata ispunjena lijepim željama, srdačnim pozdravima i pjesmama koje ste odabrali za svoje najmilije. Zajedno ćemo obilježiti rođendane, imendane i godišnjice te glazbom uljepšati ovo nedeljno jutro. Za tonskim pultom je danas Norbert Aut, a sa vama je pred mikrofonom Andrija Pavleković. Dobro nam došli.
3: Vaše želje i pozdravi.
2: Katinki Agić Farkaš istukuje povodom rođendana pregršt lijepi željašaju Ana Merikova te mama i tata. Žele joj mnogo zdravlja, ljubavi, sreće i uspjeha.

0: Diese Sendung wurde hergestellt im Auftrag der Duna Mediendienstleistungs-Non-Profit geschlossenen Aktiengesellschaft im Jahr 2026.
1: A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője a Rajasthani Musafir együttes, amelynek zenéjén keresztül India egyik különleges és rendkívül sokszínű zenei kultúrájába nyerhetünk betekintést. A Musafir neve vándorlót jelent, ami jól illik az együttes szellemiségéhez. A formációt Hamid Kankava tabla művész és zenei vezető hozta létre, aki különböző rajasztáni zenei közösségek kiváló muzsikusait gyűjtötte egybe. A csapat tagjai között megtalálhatók a társhivatag környékén élő Langa, Manganiyar és Szapera közösségek zenészei, akik saját hagyományaikat és hangszeres tudásukat hozzák magukkal. Hamid Kankava maga Jaipurban született, és zenei tudását több irányból is gazdagította. A hindusztáni klasszikus zene mellett a nyugati zenei világ, a jazz és más nemzetközi hatások is formálták gondolkodását. A Musafir létrehozásával olyan együttest épített fel, amelyben a különböző zenei hátterű előadók nem egymás mellett, hanem egymással összekapcsolódva szólalnak meg. Ez a sokféleség a hangszerelésben is hallható. A Musafir zenéjében a tabla és más indiai ütőhangszerek mellett megszólal a sarangi, a harmónium, különféle fuvolák és számos ritmus hangszer. A langa és manganiyar zenészek hagyományos éneke és hangszeres játéka különleges szint ad az együttes megszólalásának. A hagyományos dallamok mellett erőteljesen jelen van a pakisztáni eredetű kavali, vagyis a szúfi vallásos zene hatása, valamint az észak-indiai klasszikus zene is. Egyes felvételeken az arab zene és az indiai populáris zene nyomai is felismerhetőek. Hamid Khan egyik legfontosabb törekvése éppen az volt, hogy a különböző rajasztáni zenei hagyományokat közös színpadon szólaltassa meg. Olyan muzsikusokat választott maga mellé, akik saját közösségükben már komoly tudással és tapasztalattal rendelkeztek, így alakult ki a Musafir jellegzetes hangzásvilága, amely egyszerre őrzi a régi hagyományokat és enged teret az új zenei ötleteknek. Az együttes nemzetközi sikere is ennek a különleges zenei találkozásnak köszönhető. A Musafir a 90-es évek közepén indult nemzetközi útjára, és azóta Európa, Amerika és a világ számos más részének közönsége is megismerhette. A formáció olyan előadókat is összekapcsolt, akik saját hazájukban különböző kulturális és zenei hagyományokat képviselnek. A zenekar előadásaihoz gyakran látványos színpadi elemek is társulnak. A zene mellett megjelenhetnek a kábeliá, vagyis a kígyóbűvölő közösség táncosai, valamint különböző tradicionális mutatványok is. Ez a látványvilág még teljesebbé teszi azt a kulturális képet, amelyet a Musafir a színpadon képvisel. A Musafir munkássága jól példázza, hogy egy hagyomány akkor maradhat élő, ha nem csak megőrizzük, hanem új környezetben is képesek vagyunk megszólaltatni. Hamid Khan és muzsikus társai ezt a rajasztáni zene nemzetközi bemutatásával valósították meg. Saját kulturális gyökereikből kiindulva egy olyan zenei nyelvet hoztak létre, amely a világ számos pontján érthető és átélhető.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Muszafir zenekar felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Éjfél van.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Őszelő havának 6. napján, amikor a zakariások ünnepelnek, és amikor az időjárás kitartóan a nyárra emlékeztet, ajánlom műsorunk tartalmát egy-egy mondatban. Minden új tanév hoz magával újdonságokat, a tanulók véleménye nagyobb hangsúlyt kaphat a nemzetiségi iskolákban is. Gyermekközpontú tanítás a cél, de új tervekkel is készülnek. Magyarországon több mint 60 intézményben tanulhatnak szlovákul a fiatalok. Család, hivatás, keresztény identitás, ortodox fiatalok nemzetközi találkozója Bukarestben. Magyarországi román résztvevői is voltak az eseménynek. Óvodásoktól a szeniorokig vannak csoportjaik. Pomáz városa díjazta az Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesületet. Polka és keringő is szerepelt a programban. Legutóbb Vértes Acsán lépett fel a mezőfalvi német nemzetiségi tánccsoport. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában. Tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel. Egy rövid muzsika után...

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Boka Tibor.
1: Szeptember 1-én Pécs város napján nemzetiségi díjjal tüntették ki dr. Pavlov Milicát, a szerb országos önkormányzat volt elnökét, a pécsi szerb önkormányzat volt alelnökét, illetve a Pécs Baranyai Szerb Egyesület volt titkárát. Nevéhez fűződik többek között a Vuk Karadzsik szerb gyermektábor létrehozása, és tevékenyen hozzájárult Pécs és Újvidék kapcsolatainak erősítéséhez is. Az ünnepségen elhangzott, az elmúlt több mint 30 évben munkájával maradandó értéket teremtett, hidakat épített a kultúrák és nemzedékek között.
0: A Mékerék hagyományaiért és kultúrájáért egyesület táncos nyárvégi mulatságra hívta az érdeklődőket augusztus 29-én. A közösségépítés mellett a hagyományőrzés és a népszokások felelevenítése volt a célja az őszi arató ünnepségnek, amelyen gyulai, nagyváradi és mékeréki együttesek léptek fel. A rendezvénynek a helyi Pajta kulturális tér adott otthont.
1: A budafoki Pezsgő és Bor Fesztiválon lép fel a budapesti horvát hagyományőrző táncegyüttes ma délután 4:45-kor. A műsort Budapest 22. kerületében a Piac téren rendezik. A fellépés után a kerületi horvát nemzetiségi önkormányzat burek kóstolóval is várja a közönséget.
0: Horvátország magyarországi nagykövetsége és az ELTE fűvészkertje szeptember 9-én szerdán 11 órától ismét megrendezi a füge napját. A fügetermesztés hagyományait az Aura családi lepárló üzem mutatja be, de a látogatók különféle fügéből készült termékeket is megkóstolhatnak. A részvételi szándékot előzetesen jelezni kell a Horvát Köztársaság nagykövetségén.
1: Szeptember 11-én és 12-én rendezik meg Villányban a 11. Sváb zenei hétvégét. A kétnapos fesztiválon fúvós zenekarok és néptánc csoportok lépnek fel, emellett autentikus sváb és német ételekkel várják a látogatókat. A rendezvény célja a magyarországi német hagyományok ápolása.
0: Szeptember 11-én rendezik meg Pécsett az Országos Horvát Kolbásztöltő Fesztivált a Lauber Dezső sportcsarnokban este 7 órától. A zenéről a Planina zenekar és az Aura Band gondoskodik. A rendezvényt a Magyarországi Horvátok Kulturális Képzési és Szabadidőközpontja, az Országos Horvát Önkormányzat és a Pécsi Horvát Színház szervezi. Jegyek a Pécsi Horvát Házban igényelhetők.
1: A Bánát Szerb Kulturális Egyesület szervezésében szeptember 12-én immár 15. alkalommal rendezik meg Deszken az Ajvár Fesztivált. A hagyományos gasztronómiai és kulturális esemény részleteiről Brcan Krisztifort, az egyesület elnökét, a rendezvény fő szervezőjét Mandich Predrag kérdezte.
2: A fesztivál már egy egészen komoly fesztivállá nőtte ki magát. Tavaly 3,500 látogatónk volt, 60 kiállítóval, 15 fellépő együttessel, rengeteg gyerekműsorral, egy nagyon szépen fellépő traktorshow-val, ami most már reményénk szerint egy picit ilyen karneváli hangulatot is magára ölt, hiszen elkezdjük díszíteni ezeket a járműveket, kiki a saját elképzelése szerint. Aztán tradicionálisan viszünk tovább a Guinness rekordot is a világ legnagyobb pólójával, erre megemlékezünk minden alkalommal, és hát ugye a Folk Fest, a Balkán terasz, az Algárfőző verseny és a Közmés utca is mind olyan elemek, amelyek már tradicionálisan fönnállnak több mint 10 éve. Most már az utóbbi években 400 kiló paprikát sütünk le, ami egy napig tart, akkor ennek a pucolása és a fölfőzése az egy másik másfél nap, és kell hozzá egy 10-20-30, akár 40 fő is. Ezért ezt a 400 kilót már évek óta tartjuk, viszont nem áruljuk, hanem adományként kezeljük. Úgyhogy aki úgy gondolja, hogy adományozná a mi kezdeményezésünket, akkor kvázi és gyakorlatilag ő kap egy üveg ajvát.
0: Szeptember 12-én Bátyár rendezik a Dunamenti Rácz horvátok 11. találkozóját, ahol Érd, Ercsi, Tököl, Kalocsa, Dusnok és Bátya kulturális csoportjai, néptánc együttesei és kórusai mutatkoznak be. A hagyományőrző találkozó szervezője a Bátyai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat.
1: Az Óbuda-Békásmegyeri Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 12-én klapaestet rendez délután 6 órától. A Stifler Gardenben a Riekai Nevera klapa lép fel, az estet pedig a kópházi Nianse együttes nyitja meg.
0: A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete jövőre ünnepli alapításának 70. évfordulóját. Ennek alkalmából a szervezet rendezvény sorozattal tiszteleg az Egyesület 7 évtizedes története és tevékenysége előtt. Az első nagyszabású fesztivált szeptember 12-én a Bolgár Művelődési Házban rendezik délután 13:30-tól hazai és görögországi zenekarok és táncegyüttesek közreműködésével. Az esten részt vesz a kiváló zeneszerző Christos Leondis is, akinek tiszteletére a fesztiválon koncertet rendeznek.
1: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata szeptember 14-éig várja a német nemzetiségi duók, triók és kvartettek jelentkezését. A pályázathoz bemutatkozást, valamint hang- vagy videófelvételt kell benyújtani. A kiválasztott együttesek a 2027. január 24-én Pécsett megrendezett országos gálán mutatkozhatnak be.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, augusztus 26-án szerdán a Budapesti Bolgár Művelődési Házban tartották a nemzetiségi oktatásban dolgozó pedagógusok országos tanévnyitóját. A rendezvényt az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja szervezte. Az új tanév legfontosabb feladatairól, valamint a magyarországi horvát nemzetiségi oktatás helyzetéről Vörös Zsanett, a Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ igazgatója számol be. Az intézmény 34 iskolát segít, ahol horvát nyelvet oktatnak. Az új tanévben mintegy 2800 diáknak, hozzávetőlegesen 120 pedagógus irányításával. Pavlekovics András összeállítása.
1: Minden új tanév hoz magával újdonságokat, és most, ahogy megalakult az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, számos új dolog bevezetésre került, többek között kevesebb tanítási nap lesz ebben a tanévben, aminek a gyerekek biztosan nagyon örülnek. Ezen kívül a kompetenciamérés kerül átalakításra, a történelem, illetve a digitális kultúra, mint kompetenciamérési tantárgy kikerül ebből a rendszerből, és nagyobb hangsúlyt fektetnek a szövegértés, illetve a matematikai kompetenciákra, valamint arra, hogy a kompetencia mérés során kapott adatokat feltétlen kielemezzék a mérés után, és ezekből az adatokból a stratégiai terv alapján valóban történjenek lépések a fejlesztések felületén, és ezeket dokumentálni is kell, tehát hogy ellenőrizhető legyen a fejlesztés. Ezen kívül a Diák Hangja című projektnap mint egy új elem kerül be a tanévbe, és egyáltalán az oktatásban, aminek az a célja, hogy a tanulók véleménye nagyobb szerepet, hangsúlyt kapjon, és talán így egy plusz látásmóddal bővüljön az oktatás. Ők hogy látják a tanulást, a tanulási technikákat, folyamatokat, és azt gondolom, hogy ezekből sikeresen be lehet építeni néhány elemet.
2: A nemzetiségi iskolák számára fontos az anyanyelven való oktatás, tehát az adott nemzetiség nyelvén. Tankönyvekkel hogy állnak ezek az iskolák, segédeszközökkel, és természetesen anyagi háttérrel támogatás.
1: Mi az órákat illeti, jelenleg a nemzetiségi oktatásban, a nyelvoktató iskolákban 5 plusz 1 óra van a nemzetiségi óratervben integrálva, ami azt jelenti, hogy 5 óra nyelv és 1 óra a népismerett tantárgy. Ami a tankönyveket illeti, természetesen próbáljuk folyamatosan bővíteni a szakmai anyagokat az intézmény weboldalán is, meg természetesen a szakmai továbbképzéseken is. Az anyagi háttér, a támogatás, hát ugye a nyelvoktatói iskolák azok egyértelműen állami fenntartásban vannak, a kétnyelvű iskolák közül pedig, amelyek az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában vannak, ott hogy vannak nehézségeink, hiszen a köznevelési megállapodás az most ebben az évben december 31-én lejár, már folynak a tárgyalások, hogy ezt a köznevelési támogatást megkapjuk a következő évben is, mert ha ez nem történik meg, akkor azért nagy nehézséggel fog szembenézni a fenntartó.
2: Az anyaország is nyújt segítséget, tehát továbbképzés terén. Vannak anyanyelvi tanárok, tehát horvátországi tanárok is. Velük milyen módon szerződnek?
1: Ha az anyaországi továbbképzést nézem, akkor minden évben az Anyaországi Oktatásfejlesztő Intézet megszervezi a továbbképzést az anyaországon kívül élő horvát tanárok részére. Az idén is ez megtörtént, Pulában került megrendezésre, és Magyarországról 16 tanár vett részt ezen 5 régióból, amiben a Horvát Pedagógus és Módszertani Központ közös szervezésében jött létre. Egyébként összesen közel 90 résztvevő volt jelen 14 országból, és Isztria kulturális hagyományait, identitását ismerhették meg a kollégák, illetve nyilván számos olyan plenáris előadás meg műhely munka volt, amelyben az identitás megőrzéséhez kapcsolódó témák voltak jelen.
2: Szólt a kompetencia mérésekről, önök is végeztek ilyet, illetve most van elemzés alatt, valamint egy konferenciát tartanak el témáról.
1: Magyarországi horvát oktatás életében szinte először történt az, hogy nagyobb volumenben mértük a gyerekeknek a nyelvi tudását. Ez most elsősorban írásbeli nyelvi kompetenciákra vonatkozott. Az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában lévő 3 kétnyelvű iskolában végeztük ezt a mérést, és ennek az eredményeit fogjuk prezentálni jelenleg szervezés alatt álló saját képzésünk. helyünkön, amit a Magyarországi Horvátok Kulturális Központjában Págon fogunk Vlasicsiban megrendezni, mint ahogy az előző években is mindig. Nagy várakozással nézünk az eredmények elé, mert ez azt gondolom mindenképp egy olyan kiinduló pont lehet, amely alapján meghatározhatjuk a jövőbeli irányokat, ami a magyarországi horvát oktatást illeti.
2: Gyerekek már nem csak hagyományos tankönyvből kíséri ezt az anyanyelvi oktatás is? Tehát vannak új digitális tankönyvek?
1: Vannak, de azt azért hozzá kell tennem, hogy nagyon lassú ütemben követjük le a közoktatás, az egynyelvű, magyar nyelvű közoktatásnak a tankönyveinek az ütemét. Ezért folyamatosan fordítás alatt vannak azok a tankönyvek, amelyek ugye két nyelven kerülnek használatra az iskolákban. Ezen kívül saját fejlesztésű könyvünk is van, melyet a Horvátország tanárok közreműködésével sikerült megalkotnunk első-második osztályra. Ez most pont szervezés alatt van, hogy hivatalos tankönyvjegyzékre kerüljön. Ennek a digitális formája mind az 5 könyvnek fent van a mi honlapunkon, köszönhetően szintén az anyaországi segítségnek a külhoni horvátok pályázata alapján nyert összegből, illetve néhány régebbi tankönyvet sikerült az oktatási hivatal honlapjáról elérhető nevelési, köznevelési portálon megjelenteni. Igaz, hogy ezek ilyen félig interaktív tankönyvek vagy PDF-ben, de azt gondolom, hogy ezek is már nagy segítséget jelentenek, de természetesen nagyon örülnénk neki, hogyha egy kicsit nagyobb és gyorsabb ütemben sikerülne felzárkóznunk a magyar nyelvű könyvekhez.

0: Továbbra is a tanévkezdésnél maradunk. A magyarországi szlovák nemzetiségi oktatásnak több formája van. Az országos szlovák önkormányzat 5 oktatási intézményt tart fenn: Budapesten, Békés Csabán, Szarvason, Tótkomlóson és Sátoraljaújhelyen. Az 5 intézményben óvodai és általános iskolai oktatás folyik, 2 helyen pedig gimnáziumi képzés is működik. További 60 intézmény helyi, nemzetiségi önkormányzati, települési önkormányzati, valamint állami fenntartású. Hogyan kezdik az új tanévet a magyarországi szlovák iskolák? Hány tanulójuk van, milyen tervekkel indulnak, és milyen kihívásokkal szembesülnek? Erről Dózsa Zenta kérdezte az intézmény vezetőket.
1: A budapesti szlovák tanítási nyelvű óvoda általános iskola, gimnázium és kollégium 2026-27-es tanévét szeptember 1-én kezdte el.
2: Szabó Mónika az intézmény igazgatója.
1: Ez a tanév számunkra annyira nem új, hiszen nemzetiségi egynyelvű intézményként ugye mi számos projekt hétben is dolgoztunk eddig. Számos olyan programunk volt, ami lehetőséget adott arra, hogy az alsó osztályos tanítók szabad kezet kaptak, és lehetőséget kaptak arra, hogy valóban gyermekközpontú legyen a tanítás. Ugye az egynyelvűség terén azt kell mondanom, hogy vendégtanárunk lett az első osztálynak az osztályfőnöke, aki nem beszél magyarul, de én úgy gondolom, hogy ez pontosan egy nagyon jó alapja annak, hogy kis első osztálytól kezdve szépen elsajátítja a szlovák nyelvet a tanuló. A gimnazistáink a nyár folyamán a Kisvertigo Színházunkkal dolgoztak, így majd Závada Pálnak a Janka estéig kerül majd színpadra, ahol Jókai Ági rendezésében Gubik Ági mellett a Kisvertigo tagjai és az iskolai kórus is szerepet kapnak. Az általános iskolásaink, 8., 7., 6. osztályosaink egy erdei iskolával kezdtek, akik már gyakorlatilag augusztus 30-án elutaztak, és ma már vissza is érkeznek az első turnusból, Szlovákiából, ahol gyakorlatilag a nyelvgyakorlás miatt utaztak. Ebben az évben az ő tematikájuk a szlovák élet személyiségei, de ezen belül a fő téma az a béke, a megértés és a tolerancia. Gimnazistáink majd a 3. turnusba mennek, ahol majd 25 fő vesz részt az erdei iskolában. A pedagógusaink megfelelő létszámmal rendelkezésünkre állnak, gyakorlatilag egyetlen egy pedagógust még azért nagyon keresnénk, aki szlovák nyelvet is ismeri, és szlovák nyelven tudja a földrajzot tanítani. Óvodából 2 kolléganő nyugdíjba vonult, és helyettük Szántóról érkezik 2 tapasztalt óvónő.
3: Az új tanév azonban nem csak a új órarendet és új szünidőt hoz, a gyerekeket és a szülőket néhány változás is várja. Az egyik újdonság a gyerekek és diákok hangja elnevezésű program lesz. Hogyan jelentkezik meg az önök iskolájában?
4: Mi úgy gondolom, hogy korábban is, de a továbbra is figyelni fogunk a gyerekekre.
2: Lipták Zsolt, a Békés Csabai Szlovák Gimnázium általános iskola, óvoda és kollégium igazgatója.
4: Amennyiben szükséges vagy lehetőségünk nyílik rá, akkor mindenféleképpen azon vagyunk, hogy tudjuk teljesíteni az ő kérésüket, illetve közvetítsük őket a nagyvilág felé, tehát hogy utat nyithatunk, hogy ne csak ebbe a bezárt világba, úgymond idézőjelben, tehát hogy az iskola falai között, hanem a bárhova el tudjanak jutni, bárhol hallhassák és hallgathassák a hangjukat.
3: Változik az országos kompetenciamérések rendszere is. Mit jelent ez a diákok számára, például egy ilyen szlovák intézményen?
4: Az elmúlt években nagyon sok mérés volt az év közben, ami nagyban nehezítette mind az oktatást, mind a tanulást a gyerekek szempontjából. Így mi azt mondjuk, hogy örülünk neki, hogy a régi rendszerhez tértünk vissza, nem fogunk attól függetlenül kevesebbet tudni róluk, de úgy gondolom, hogy az oktatás nagyban fogja segíteni az, hogy eddig is segítette ezek a mérési eredmények, hogy miképpen alakultak. de elegendő ezt a két éves ciklusban, tehát hogy a minden páros évi osztályoknál a méréseket elvégezni, utána pedig tudunk fejlesztési lehetőségeket biztosítani.
3: Az iskolák emellett nagyobb szabadságot kapnak a tematikus napok és hetek megszervezésében. Hogyan szeretnék ezt kihasználni az önök szlovák iskolájában?
4: Hát a tematikus heteket egyénileg kollégák alkalmazzák. Eddig sem volt nagy mértékben beleszólásunk. A kollégák nagyon jól megcsinálták ezeket a programokat, megszervezték, a gyerekek élvezték őket. Egy némi újdonság és egy kis színesítés került az oktatásba. Azt gondolom, hogy ezzel csak nyertek a gyerekek is, mi is.

0: Augusztus 31-e és szeptember 3-a között rendezték Bukarestben az Ortodox Fiatalok Nemzetközi Találkozóját, amelyen 8 magyarországi román fiatal is részt vett. Viszárion Tudéri csatya a Magyarországi Román Ortodox Püspökség titkárának vezetésével. A rendezvény a Román Ortodox Egyház legnagyobb fiataloknak szóló eseménye, mondja Viszárion atya, akit Bauer Ádám kérdezett még az indulás előtt.
1: Cei care reprezintă episcopii ortodoxi români din Ungaria la ITO 2026 sunt tineri între 17 și 35 de ani.
2: Az eseményen 16 és 35 év közötti fiatalok vesznek részt Romániából és a diaszpórából, valamint más országokból, hogy megtapasztalják a közösséget, az imádságot, a párbeszédet és a keresztény nevelést. A Magyarországi Román Ortodox Egyházmegyéből 8 fiatallal veszünk részt a találkozón. A 2014-ben indított Ortodox Fiatalok Nemzetközi Találkozója a Román Patriarchátus Ifjúsági Szolgálatának fontos mérföldköve. Az elmúlt években olyan egyházmegyei és egyetemi központok adtak otthont a találkozónak, mint Nagybánya, Kolozsvár, Bukarest, Jászvásár, Nagyszeben, Krajova és Temesvár. A rendezvény lehetőséget kínál a fiataloknak az életük szempontjából lényeges témákról való elmélkedésre és párbeszédre. Család, hivatás és keresztény identitás egy folyamatosan átalakuló társadalomban. Konferenciák, workshopok, imaórák és kulturális tevékenységek révén a rendezvény célja, hogy hiteles teret adjon a résztvevőknek az ima általi találkozásra és a világ minden tájáról érkező ortodox fiatalok közötti közösség megerősítésére.
1: Atelierele și activitățile care vor fi inclusiv conferința, că va fi și o conferință, toate se vor desfășura în incinta ansamblului Catedralei Naționale. După plecarea din București, după ce se termină evenimentul, am socotit ca drumul spre întoarcere, drumul spre casă, să-l facem prin Moldova, atât prin județul Neamț, pe la mănăstirile Străvechi, Agapi, Avăratec, Siastria, Secu, mănăstirea Neamț.
2: A négy napos rendezvény után nem hazafelé vesszük az irányt, hanem egy rövid zarándoklatra megyünk. Meglátogatunk több kolostort is Moldvában, Bukovinában és Máramarosban, mondta Viszárion Tudérics atya. Negye Bertold, az országos román önkormányzat elnök helyettese többször vett részt az elmúlt években ezeken a találkozókon.
3: Részvételem alatt is hangsúlyoztam a többieknek, hogy ez egy olyan esemény, ahova érdemes elmenni, mert lélekben gazdagodva tér haza az ember, és a fiataljainknak a részvételével erősítjük azt, hogy a magyarországi ortodoxiának, román ortodoxiának is van jövője. Ez egy olyan esemény, ami nagyon hosszú ideig olyan plusz dolgokat kapott az ember, amivel feltöltekezik és spirituálisan segíti az ember a mindennapi keresztény lét megélésében, illetve azt, hogy ami engem erősít és megerősített, hogy a fiatalság vallja Jézus Krisztust. Tehát nem szégyellik, sőt, ha kell, az utcán is megvallották a fiatalok, ami számomra bizakodást ad okot, hogy mind Romániában, mind Magyarországon a kereszténység nélkül nincs mindennapi élet. És ezek a napok az ortodox fiatalok számára, ezek nélkülözhetetlenek, hogy évente, két évente megrendezésre kerülnek.

0: Augusztus 20-a nemzeti ünnepünk alkalmából Pomázváros önkormányzata közművelődésért díjjal tüntette ki a helyi Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesületet. A díjat Krunicné Sósíty Anica, az egyesület elnöke vette át, akivel Mándigy Predrág kollégánk beszélgetett. Elsőként hallgassák meg a méltatás egy részletét.
1: Az Opánke együttes 1983-ban alakult, elkötelezetten dolgozik a szerb, a délszláv, valamint a nemzetiségi hagyományok, a néptánc, a népzene, a népviselet és a kulturális örökség megőrzéséért és továbbadásáért. Munkájuk nem csupán a múlt értékeinek ápolását jelenti, hanem élő közösséget teremt, ahol a hagyományok a mindennapok részévé válnak. Az Opánke együttes tevékenysége példaértékű, önzetlen munkájuk, kitartásuk és közösségük iránti elkötelezettségük méltán vívta ki a város tiszteletét és megbecsülését. Pomázvárosa nevében gratulálunk az egyesület valamennyi tagjának, kívánunk számukra jó egészséget, sok erőt, további sikereket, és még sok olyan évet, amelyben ugyanilyen lelkesedéssel szolgálják Pomázvárosát.
2: Gratulálok! Tekintettel arra, hogy az együttes többször volt díjazva, biztos vagyok benne, hogy ennek a díjnak azért mégiscsak egy külön jelentősége, fajsúlya van. Így van?
3: Így van, vagyis hát igen. Azért nekünk minden díj nagyon sokat számított. Az első díjunk az a Pomázért kitüntetés volt, és az is egy óriási eredménynek számított, mert az a 90-es évek elején kaptuk még, és megkaptam én is személy szerint, illetve megkapta külön még egy másik alkalommal az együttes is. Ezek elég magas rangú kitüntetések. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk érte. Vittük Pomász hírnevét szerte az országban és külföldön is, és gondolom, hogy emiatt tartottak minket jogosultnak arra, hogy ezt az elismerést megkapjuk.
2: A díj neve közművelődésért díj. Feltételezem, hogy nagy súlya volt annak a ténynek is, hogy önök nagyon sokat foglalkoznak gyerekekkel. Hozzák a gyerekeket, táncolnak velük, igyekeznek nekik átadni a délszláv folklór szépségeit. Mennyire könnyű ma a fiatalságot, ezeket a gyerekeket beszippantani abba a légkörbe, amely az Opánke Egyesületen belül uralkodik?
3: Egyáltalán nem könnyű, sőt mondhatnám, hogy nagyon nehéz, de mi mindig leküzdöttük ezeket az akadályokat éveken keresztül, úgy érzem, mindig talpon tudtunk maradni, voltak ugye kisebb-nagyobb hullámvölgyek, de mindig is három csoportban dolgoztunk, és ezt próbáltuk megtartani hosszú éveken át. Igazából nehéz abból a szempontból, hogy a Pomáz azért több nemzetiségű város, svábok lakják, nagyon jó a magyar folklor része is, ismert a kevétánc együttes, akik országos hírűek és külföldön is járnak, tehát ők itt dolgoznak, és elég tényleg, ahogy mondta, ebbe beszippantják őket, ráadásul úgy, hogy az iskolán belül vannak a foglalkozások, tehát ott azért ez sokkal könnyebb megoldani, de mindig volt valamilyen kevés jelentkező, hát mondjuk ez látszik is a létszámunkban, mert mindig kevés létszámmal működtünk, de mindig ki tudtunk állni. Tehát ez nem tudott minket elszomorítani, de hát nem azt mondom, hogy nem lett volna jobb, de a kedvünket nem vette el, úgyhogy ez folytatódik így tovább, remélhetőleg. Olyan köröket próbálunk mozgatni, évelején szülői értekezletekre bemegyünk, kapcsolatokat próbálunk egy kicsit felfrissíteni, táncházakat tartunk az iskolákban, bemutatókat, és meg az óvodákban is, talán ez egy kicsit, ha nehezen is mozdul, de az most már például az egyik óvodában most már harmadik éve tartjuk a télbúcsúztató táncházat, és mindig minket hívnak, és nem mondom, hogy onnan jöttek gyerekek, de legalább visszahívnak. Tehát ez is már valami, és egyszer csak lesz valami.
2: Van viszont önöknek egy szenior csoportjuk is.
3: Igen, ez a 40 éves évforduló, jubileum évfordulónk előtt alakult ez a csoport egy évvel előtt. Ez az én ötletem révén egy kicsit próbáltam színesebbé tenni a 40-es évfordulót, pontosan azzal, hogy megemlékezzünk a mi elődeinkről, az előző táncsoportunkról, illetve azok tagjairól, és ezért próbáltam őket összeszedni, hát akit lehetett összeszedni.

Ez egy picivel többet hozzárakni, mint amit eddig csináltunk. Nekünk is, hogy ne legyen egysikú, mindig kitalálunk valamit. Most például azt találtuk ki, hogy évente egyszer megrendezünk egy kis estet, egy kis évzáró koncertet, ami eddig nem volt. Úgyhogy az idén először lesz, most már lassan hirdetjük is a Facebookon és mindenfelé. Októberben fogjuk tartani. Ez amiatt is fontos, vagy tartotta fontosnak a csoport, mert kevés, viszonylag kevés a bemutatkozási lehetőség, illetve hát ez inkább csak a tavasz és a nyári időszakban van. A tél az tél, és az őz egy kicsit ott lelassítja a dolgokat, és ezért próbáltuk azt ott megszakítani ezt a dolgot, és pont erre az őszi időszakra tenni ezt. A gyerekeknek is, a felnőtteknek is kihívás ez, mert egyrészt ugye komoly felkészülés igényel, és jobban összekovácsolja a csapatot. Tehát ez, én úgy gondolom, hogy jó ötlet volt. Most minden évben tartunk tábort. Az idei táborunk erről fog szólni, hogy felzárkóztassuk a fiatalokat, az újakat, illetve a régi koreográfiákat felújítsuk és begyakoroltassuk, és ezekkel fogunk majd fellépni, mert most az idén nem akartunk új koreográfiára költeni sem, van éppen bőven elég, úgyhogy van miből táplálkoznunk.

0: A mezőfalvi német nemzetiségi tánccsoport a nyár végén fellépett a Fejér megyei Vértes acsán a magyarországi németek elüzetésének és kitelepítésének 80. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen. Selmeci Márta kolléganőm az ünnepség után arról kérdezte a csoport vezetőjét, Reinitz Anitát, hogy milyen műsorral készültek erre az alkalomra, és hogy hogyan működik ma a tánccsoport.
1: Reinitz Anita vagyok, a tánccsoportnak a csoportvezetője, a művészeti vezetőnk Bodás Dalma, és most már több mint 10 éve van a tánccsoportunk. Eredetileg egy gyermektánccsoporttal indult, az iskolánkban van német nemzetiségi oktatás, és ott volt ugye a honismereti óra keretében. Viszont a szülőknek ez annyira megtetszett, hogy mindig látták, hogy a gyerekek olyan jókedvűen és jó táncokat csinálnak, hogy megbeszéltük, hogy a szülők is mi szeretnénk egy csoportot alapítani, úgyhogy én is többek között az alapító tagok között vagyok. Most már folyamatosan nő a létszámunk, több mint 20 fővel tudunk mi is kiállni, és tényleg boldogan, vidáman csináljuk a táncainkat, próbáljuk felkutatni a nemzetiségi hagyományokat a környékünkön, és azokat a táncokat visszük tovább.
2: És akkor manapság már az iskolától függetlenül működik
1: igen.
2: A tánccsoport?
1: Igen, közben az iskolában megszűnt, mert nem volt ott olyan tánctanár, aki német tanár is volt egyben, és ezért külön vettük. Én a német nemzetiségi önkormányzatnak az elnök helyettese vagyok, tehát mi fizettünk egy tánctanár, aki először péntekenként vannak táncpróbáink, 6-tól 7-ig a gyerekekkel foglalkozik, és 7 órától pedig a felnőtt csoport van. A felsős tagozatosokat mi már átvesszük a felnőtt csoportba, és akkor így próbáljuk őket fejleszteni és továbbvinni magunkkal, és megmutatni, hogy milyen jó is ez, és milyen jó hangulatot áraszt.
2: Honnan származnak a táncok egyébként? Tehát van mezőfalvi gyűjtés például?
1: Konkrétan nincs. Erről nem tudunk, de egyébként nálunk volt egy nagyon híres és neves koreográfus, Vüns László, meg kell, hogy említsem a nevét, és ő több táncot összerakott, osztrák és német lépésekből. Ezt a magyaros tánccsoportnak tanította, de most már Mezőfalván külön vált a magyar és a német tánccsoport. Mi még visszük ezeket a vünstáncokat tovább, de ez mellett már volt 2 másik koreográfusunk is, aki megpróbálja a tájegységekre jellemző lépéseket összerakni, bánáti táncok, bácskai táncok, és azokat a lépéseket is megtanuljuk, és egy tánccsoportba összeszedjük.
2: Beszéljünk egy kicsit a mai fellépésről is, ma milyen táncokat lehetett látni.
1: Többségében ugye a nemzetiségi táncok polka és keringő lépések, úgyhogy keringőt is hoztunk, polkát is hoztunk, jókedvű dalokat is hoztunk, hogy minél jobb hangulatot teremtsünk.
2: És hát a népviselet is megjelenik a fellépéseken. Az is tipikus helyi népviselet?
1: Igen, ezt mindenféleképpen ennek utána jártunk, és régi képeket gyűjtöttünk. Nálunk a mezőfalvi német nemzetiségi önkormányzat elnöke Molnárné Topert Mária nagyon utána jár a régi dolgoknak, gyűjti a régi fotókat, és az alapján gyűjtöttük ezt. Nyilván régen a sváb asszonyok feketében jártak. Mi azért próbáltuk színesíteni, de ugyanazt a szabásvarrást próbáltuk követni. Bordó, kék és sötét zöld, a fiatal lányoknak pedig drapszínű, világosabb ruhákat terveztünk. Most jelenleg ezekben lépünk fel, mivel nagyon meleg nyarak vannak, most már csináltattunk fehér ingeket is, tehát a felsőnél most már megengedjük magunknak, hogy nem a hosszújú színes felsőnk van, hanem rövidújú blúzokban vagyunk.
2: Sok német nemzetiségi tánccsoport kifejezetten jó kapcsolatot ápol egymással. Önöknél is jellemzőek ezek a kapcsolatok?
1: Hál' Istennek itt a megyénkben nagyon sok olyan rendezvény van, hogy mindenki oda megy a táncosok közül, és együtt vagyunk, és ismerjük egymást. És tényleg, hogyha eljövünk egy ilyen rendezvényre, már barátokként köszöntjük egymást a megyében. De az ország több részén is vannak tánccsoportok, akikkel jó viszonyt ápolunk.
2: Szoktak lenni külföldi fellépések is?
1: Igen,
2: akár?
1: Igen. Szlovákiában mi folyamatosan megyünk minden évben, most már mondhatom azt szerepelni. Nekünk a testvértelep Kisújfalu Szlovákiában, és minden évben megyünk hozzájuk fellépni. Többek között pedig, ami nagyon nagy szó szerintem egy nemzetiségi tánccsoportnál, az Európét Fesztivál, és ott is most már volt szerencsénk Németországba, Gótába táncolni 2023-ban.
2: Mik a tánccsoport jövőbeli céljai?
1: Mindenféleképpen a célunk az, hogy a tánccsoportot nagyon sokáig megtartsuk. Mi, mint a német önkormányzat tagjai is ezen vagyunk, hogy segítsük, támogassuk őket. Nagyon sokban van azért, ezt valljuk be. Az utaztatása a csoportnak, a ruházat, a cipő, minden, ami ehhez az egész tartozik, de mi keményen mögöttük állunk, támogatjuk őket. Szeretnénk még külföldi fellépéseket a jövőben, és minél több táncot megmutatni.

0: Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Szeptemberben az első nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a nemzetiségi oktatásban dolgozó pedagógusok tanévnyitójáról, a magyarországi szlovák oktatási intézményekről, az ortodox fiatalok nemzetközi találkozójáról, a nemrég kitüntetett Opánke szerb hagyományőrző kulturális egyesületről, valamint a mezőfalvi német nemzetiségi tánccsoportról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Mónikát hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

Vándor vagyok. Hova ez Tumányán örményköltő verse? Fordította Jobbágy Károly. Vándor vagyok, és megyek kis húgom egy titokzatos új ország felé. Élet, nevetés, messze van nagyon. Árván megyek én. Üldöznek a volt rég elmúlt napok, ez a mai kor megnyugovást nem ad. Fáradt már a szív, hajszoltan dobog, s erőtlen a láb. Ám de megyek én, űzve egyre föl, gyönyöröktől el. Távolban ragyog lenn a kék folyó, és az anyaföld, meg a szarvasok. S te, ha szembe jössz, látod fény utam, azt mondod talán, hogy boldog vagyok. Hiába futás, panasz, hasztalan kínlódás, szitok. Ó, te együgyű! De tanum az ég, megalázva így nem voltam sosem. Nem tűröm eléd szörnyű börtönét. Öröm, itt, velem. Sosem voltam így. Húgom, e napok hoztak szenvedést, gyötrődést a múlt, az élvezetek, szerelem, a csók szívemből kihult. De én sebesült, egyre csak futok ködös jövőmnek neki, bár hamis, s megcsömörülten mindent elhagyok, ahogy téged is.

Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.